0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сергей Мостова и Один ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Dimjanostodva, Jodim FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 26-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 26 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Régi pénzérméket találtak a határőrök a Nevetlen falui ukrán-román határátkelőn. Egy Ukrajnába belépő személygépkocsi ellenőrzése során egy 34 éves nő csomagjai között 95 darab különböző címletű régi érmét fedeztek fel. Az 1777 és 1936 között készült pénzérmék kulturális értéket képviselhetnek. A régiségeket a vámhatóság munkatársai lefoglalták további szakértői vizsgálatra, közölte az Ukrán Állami Határőr Szolgálat nyugati regionális igazgatósága. A hatóságok emlékeztetnek, a régiségek határon történő szállításához külön engedélyekre és vámnyilatkozatra van szükség.
3: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили предмети старовини. Під час перевірки автомобіля, який прямував на в'їзд в Україну, у 34-річної пасажирки було виявлено 95 монет різних номіналів. Старовинні монети, які датуються 1777-1936 роками і можуть становити культурну цінність, жінка везла серед особистих речей. Предмети старовини вилучені представниками митниці для подальшої експертизи. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України західний кордон. Додамо, для перевезення предметів старовини через кордон потрібні спеціальні дозвільні документи та митна декларація.
2: Ukrajnában csökkenni kezdtek a helyi gazdaságokból származó kerti szamóca árai. A szakértők szerint ennek fő oka az, hogy jelentősen megnőtt a nyugat-ukrajnai termelők kínálata. A vásárlói kereslet ugyanakkor továbbra is visszafogott maradt. Az erős versenyhelyzetben a gazdák kénytelenek fokozatosan csökkenteni a gyorsan romló gyümölcs árát, írja az Agronews. Míg az előző hétvége előtt a termelők nem voltak hajlandóak az üvegházi szamócát 200-260 hrivnyánál olcsóban eladni kilogrammonként. Az elmúlt héten azonban, amikor a déli és nyugati régiókban megkezdődött a fólia sátra szamóca szedése, a nagykereskedelmi árak azonnal csökkenni kezdtek. Fontos figyelembe venni, hogy a hazai szamóca kínálata az ukrán piacon még nem érte el a csúcspontot, a tömeges betakarítás pedig várhatóan a következő hónap elején kezdődik. Az árcsökkenés ellenére jelenleg Ukrajnában a szamóca átlagosan még mindig 32%-kal drágább, mint az előző év azonos időszakában. Beregszázban és a környéken jelenleg a szamócát átlagosan 150-180 hrivnyáért árulják kilogrammonként.
3: В Україні почали знижувати ціни на садову суницю з місцевих господарств. Основною причиною ситуації експерти називають стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей. Попит з боку покупців при цьому залишається стриманим. У результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції, пише agronews.ua. Ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну суницю дешевше, ніж 200-250 гривень за кілограм. Однак уже на минулому тижні, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з плівкових теплиць, оптові ціни одразу знизилися. Водночас варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонують в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Додамо, наразі в Берегові та його околицях полуницю продають в середньому за 150-180 гривень за кілограм.
2: A kommunális szolgálatok és a bérlők már készítik elő a tengerparti területeket Odesszában a strandszezonra, a biztonsági előírásoknak megfelelően. Erről az Odesszai Városi Tanács számolt be a Telegramon. Jelenleg a szakemberek és a strandok bérlői a pihenőzónákat készítik elő, miközben a városi mentő búvárszolgálat búvárai átvizsgálják a tengerfeneket, veszélyes tárgyak után kutatva. A strandok hivatalos megnyitásához a katonai parancsnokság kötelező biztonsági követelményeket határozott meg. Ezek szerint a parton mentőállomásokat és csónakokat kell kihelyezni, a fürdőzési zónákat bójákkal kell kijelölni és korlátozni, valamint kötelező a búvármunkák elvégzése is. Emellett a területeket el kell látni légriadóriasztó rendszerekkel, információs táblákkal, valamint a közelben megbízható óvóhelyeket is biztosítani kell, tudatta az Ukrinform.
3: В Одесі комунальні служби та орендарі до пляжного сезону облаштовують території та узбережжя згідно з безпековими вимогами. Як пише «Укрінформ», про це повідомили в телеграм-каналі Одеської міської ради. Наразі фахівці та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а водолази міської рятувально-водолазної служби обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Для офіційного відкриття пляжів військове командування визначило обов'язкові вимоги безпеки. Зокрема, на узбережжі мають бути розгорнуті рятувальні пости та човни. Зони купання обмежені буями, а також обов'язково проведені водолазні роботи. Окрім цього, території необхідно забезпечити системами оповіщення про повітряну тривогу, інформаційними стендами та надійними сховищами поблизу, пише ukrinform.ua.
2: A gyermekek mintegy 10%-a él túlsúllyal Ukrajnában. A közegészségügy egyik legnagyobb problémája továbbra is a gyermekkori elhízás. Hangzott el a téma kapcsán rádiónak adott interjújában dr. Bíró Erzsébet gyermekorvostól. A következőkben őt hallhatják.
4: A helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte ez egy népbetegségnek mondhatjuk, és már gyermekkorban is, és Ukrajnában a gyermekpopulációnak körülbelül a 10%-a, ami még hát más országokhoz képest még alacsonyabb is, az túlsúlyos, de viszont a tendencia nem jó Ukrajnában, vagyis minden éven körülbelül a 0-tól 14 éves körben ezeknek a gyerekeknek a száma 60 ezerrel növekedik Ukrajnában. Vagyis a tendencia nálunk is nem jó. Természetesen

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csámdavassói Vájnobene Sportó. Rendkívüli futballhét áll a szurkolók előtt, hiszen az elkövetkezendő napokban gazdára talál az UEFA Konferencia Liga és az UEFA Bajnokok Ligája idei trófeája is. Az európai klub szezon a végjátékához érkezett, 4 top csapat harcol az aranyérmekért. Május 27-én szerdán Lipcsében dől el, kiül fel a Konferencia Liga trónjára. A döntő különlegessége, hogy mindkét finalista, a Crystal Palace és a Rayo Vallecano története legnagyobb európai sikerére készül. A trófea elnyerése mellett a győztes automatikusan főtáblás helyet kap a következő szezon Európa Ligájában. Május 30-án szombaton a világ szeme Budapestre szegeződik, a címvédő Paris Saint-Germain és a 20 év után visszatérő Arsenal csap össze a klubfutball csúcsán. Helyszín a budapesti Puskás Aréna, kezdés 18 óra. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, az UEFA a szurkolók kényelme érdekében a korábbi évekhez képest korábbi időpontra tette a kezdést. Na bolivány kövcsikáján az vizsájni futbolnyi Рішний трофей в Лігі конференції та Ліги чемпіонів УЄФА. Європейський клубний сезон вийшов на фінішну пряму. 4 топ-команди борються за золоті медалі. У середу 27 травня у Лейпцигу вирішиться, хто зійде на трон Ліги конференції. Особливість фіналу полягає в тому, що обидва фіналісти, Crystal Palace та Rayo Vallecano, готуються до найбільшого європейського успіху своєї історії. Окрім здобуття трофею, переможець отримає автоматичне місце в груповому етапі Ліги Європи. У суботу, 30 травня, увага всього світу буде прикута до Будапешта. Чинний чемпіон Парі Сен-Жермен та Арсенал, який повертається після 20-річної паузи, зійдуться в битві на вершині клубного футболу. Місце проведення – Пушкаш Арена. Початок о 19:00 за київським часом. Як ми раніше повідомляли, заради зручності для вболівальників, УЄФА переніс час початку матчу на більш ранній, ніж у попередні роки. A Transfermarkt statisztikai portál közzétette azon klubok rangsorát, amelyek a legértékesebb keretekkel együtt sem jutottak be a 2026-27-es bajnokok ligájába. A lista élén a Chelsea áll, amely a Premier League-ben csak a 10. helyen végzett. A felsorolásban több ismert európai top csapat is szerepel. Köztük a Tottenham 17. hely az angol bajnokságban.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az árpor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Petrás László, Mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
3: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Петра Шласло, греко-католицького священника села Гече. Залишайтеся з нами.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Kedves testvérek, ezekben a napokban, a pünkösdi ünnepkörünkben vagyunk, abban az időszakban, amikor megkaptuk a Szent Háromságnak a harmadik személyét, a Szent Lelket, pontosan azért, hogy megszentelje, megáldja a mi életünket, és hogy a döntéseinkben, a feladatainkban próbáljuk megtalálni azokat a dolgokat, amelyek vezetnek minket a Jóisten felé. És ebben a szent időszakban próbálnék néhány gondolatot arról mondani, vagy beszélni, hogy mi lehet a Szentléleknek a látható jele a mi életünkben. Mert bárkit megkérdezek, és talán én saját magam is úgy vagyok, hogyha a Szentlélekről kell beszélni, akkor ez egy nagyon nehéz dolog. Mert nem láthatjuk, nem foghatjuk a szemeinkkel, de mégis láthatjuk a gyümölcseit, érezhetjük a következményét akkor, amikor ő valóban dolgozik a mi életünkben. Mert úgy gondolom, hogy a pünkösd ünnepe nem csupán egy régi esemény emlékezete, hanem annak az örömhírnek az ünnepe, hogy Isten lelke még ma is működik közöttünk. A Szentlélek, ahogyan említettem, nem látható szemmel, mint egy tárgy vagy egy személy, de mégis vannak felismerhető, látható jelei az emberi életben. Ahogyan a szél láthatatlan, de látjuk a mozgó faleveleket, ugyanígy a Szentlélek jelenlétét is az ő gyümölcseiről tudjuk felismerni. Az apostolok cselekedeteiben azt olvastuk az elmúlt napokban, hogy a tanítványokra leszállt a Szentlélek, zúgás hallatszott, lángnyelvek jelentek meg, és a félénk apostolok bátran kezdtek ezután beszélni. Mi változott meg bennük? Úgy gondolom, hogy nem csupán a hangulatuk, hanem a szívük is megváltozott. A félelemből bátorság lett, a bezárkózásból pedig küldetés, misszió, és az ő bizonytalanságukból pedig erős hit fakadt. Ez ma is a Szentlélek első és legfontosabb látható jele, hogy az ember megváltozik. Amikor valaki képes megbocsátani ott, ahol korábban harag volt, ott működik a lélek. Amikor egy családban újra megszületik a béke általam, akkor én úgy gondolom, hogy ott működik a Szentlélek. Amikor valaki a szenvedésben, a betegségében nem veszíti el a reményét, ott működik a lélek. Amikor egy ember nem csak önmagára gondol, hanem próbál segíteni, vigasztalni, felemelni másokat, ott hiszem azt, hogy a Szentlélek jelen van. Szent Pál apostol világosan beszél a lélek gyümölcseiről. Ez a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság, a szívesség, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Ezek nem egyszerű emberi tulajdonságok. Saját magunkról tudjuk, hogy mennyire nehéz örömöt, békességet, szeretetet gyakorolni a mi saját életünkben. Ezek annak a tulajdonságai, hogy az Isten lelke él bennünk, él a mi életünkben. Sokszor azt várjuk, hogy a Szentlélek rendkívüli dolgokban mutatkozzon meg, hogy csodákat tegyen, nagy élményeket mutasson, különböző érzéseket éreztessen a mi életünkben. Pedig a lélek legtöbbször csendben és csendesen munkálkodik. Egy vigasztaló szóban, egy őszinte imádságban, egy olyan könnyebben, amit valaki másért tudok hullatni. Én úgy gondolom, hogy a Szentlélek így meg tud jelenni bármelyikünk életébe, és az ember kap értelmes, nyitott szívet arra, hogy ezeket fel tudja ismerni az életében, mert a világ tele van zajjal, félelemmel, megosztottsággal, információkkal, hamis és valós információkkal, és nagyon nehéz ezeket megkülönböztetni az életünkben. Ezért ma, én úgy gondolom, különösen szükségünk van arra, hogy érezzük azt a Szent Lelket, amely betölti a mi életünket, mert ahol a lélek jelen van, ott már nem a gyűlöleté az utolsó szó, ott van remény, ott van élet. Kedves testvérek, a pünkösd ünnepén és az ünnepkörben, pünkösd utáni napokban ne azt kérdezzük, hogy mi történt 2000 éve, hanem azt kérdezzem meg, hogy látszik-e rajtam a Szentlélek működése? Látják-e rajtam az emberek Krisztus szeretetét? Tudok-e ebben a békétlen világban békét sugározni? Képes vagyok-e másokat vigasztalni vagy fölemelni? Van-e bennem elég hit, amely tud világítani a másik ember számára is? Ezért kérjük ma, mai napon is, nem csak pünkösd ünnepén a Szent Lelket, hogy jöjjön el a Szentlélek Úristen az életünkben, hogy töltse be a híveinek a szívét, és gyújtsa fel bennünk az ő szeretetének a tüzét. Tanítson meg minket a jóságra, az igazságra. Tanítson meg minket a békére, hogy életünk látható, jelen legyen annak, hogy az Isten velünk van a mi életünkben. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatták. Petrás László, Mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
3: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми греко-католицького священника села Гече Петра Шласло. Дякуємо за увагу!
0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
5: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
3: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
6: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобан. Мегдобан. З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csámdavassói Vájnovenne sportó. A Beregszádi Joker sakk szakkör növendéke Virág Kovács bronzérmet szerzett a 8 év alatti lányok klasszikus sakk ukrán bajnokságán. A fiatal sakkozó a torna során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és teljesítette a második sportminősítés követelményeit is. Virág Kovács sikere fontos eredmény a beregszádi sakk élet számára, és ismét megerősítette a régió fiatal sportolóinak magas szintű felkészültségét. Vuhovanka Šáchová Hurtkár Joker z mesta Berhova, Vira Kovács stala bronzovou prozárkou čempionátu Ukrajiny z klasičných šachů serii Čad do 8 rokov. Juná sportsmenka prodemonstrovala stabilní hru protihom turnýru a vykonala normativ druhého sportivního rozřadu. Úspěch Víry Kovács stal vahomým rezultátem pro Berhivského šachového seriálu a potvrdil vysoký úroveň podhotovky juných sportsmenů regionu. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 13. fordulója tele volt érzelmekkel és meglepetésekkel. Nagyszőlős egy drámai mérkőzésen egy kiállítás és a lelátón történt incidens miatt kényszerű szünet ellenére is kiharcolta a fordítást és a győzelmet a Munkács ellen. A nagyszőlősi csapat ezzel megőrizte vezető helyét. Az ördarmai líder a hosszabbításban mentett pontot a Borzsó ellen egy olyan összecsapáson, ahol a vendégek sokáig tartották az előnyüket. A Krajna maga biztosan győzte le az Irkát, végig kontrollálva a játékot, amivel megerősítette pozícióját a tabella élmezőnyében. Milosván a Buzsora és a Medea Nevicskei vár gól nélküli döntetlent játszott egymással. A hazaiak mezőny fölényben futballoztak, de ezt nem tudták gólra váltani. A forduló legfölényesebb győzelmét Viskar adta, amely egy kiegyenlített első félidő után valóságos kiütéses győzelmet mért a linci Zirka csapatára, és ezzel a sikerrel betört a bajnokság első három helyezettje közé. Összegzés, Nagyszőlős és a Krajna továbbra is maga biztosan vezeti a tabellát, miközben a dobogós helyekért folyó harc egyre kiélezettebbé válik. 13. tur oblastnoj pašnosti z futbolu vedlosti nasyčeným na emocii та несподіванки. Севлюшу драматичному матчі вирвав вольову перемогу над Мукачевом попри вилучення та вимушену паузу через інцидент на трибунах. Виноградівці зберігають лідерство. У сторожниці лідер у компенсований час уникнув поразки в поєдинку з Боржавою, де гості довго утримували перевагу. Крайна впевнено переграла Зірку, повністю контролюючи гру та зміцнюючи позиції у верхній частині таблиці. Віршаві Бужора та Медея Невицький замок розписали нульову нічию. Господарі мали перевагу, але не змогли її реалізувати. Найпереконливішу перемогу туру здобуло Вишково, яке після рівно першого тайму розгромило лінці Зірку, та завдяки цьому увірвалося до трійки лідерів. Підсумок: Севлюш і Крайна продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю, а боротьба за медалі стає дедалі напруженішою. A Munkácsi Sportiskola Bázisán megrendezték a Boccia országos bajnokságát, amelyet a mozgásszervi fogyatékossággal élő sportolók számára tartottak meg. A versenyen az ország több megyéből érkezett sportolók vettek részt. A szervezők kiemelték, hogy a Boccia nem csupán sporták, hanem fontos eszköz a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedéséhez és önmegvalósításához. A sporták fejleszti a kitartást, a koncentrációt és a lelki erőt, emellett lehetőséget teremt a kommunikációra és a kölcsönös támogatásra. A bajnokság lebonyolításában hagyományosan részt vettek a Munkácsi Diák Önkormányzat képviselői is, akik immár harmadik éve látták el az időmérő titkári feladatokat. На базі Дюеша Мукачева відбувся чемпіонат України з бочі серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Cserniga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікінк іш békesség, Істентől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, téged illet minden hálaadás és minden magasztalás, minden dicséret. Te vagy, aki formáltad, a te bölcs végzésed és akaratod szerint alakítottad ezt a világot, aki teremtettél mindeneket, láthatókat és láthatatlanokat, aki elrendezted a világnak törvényeit, aki ma is a kezedben tartod és megőrzöd ezt a világot, aki gondot viselsz erről a világról, és ebben a világban gondot viselsz, különös gondot viselsz rólunk, gyermekeidről. Hálát adunk neked ezért a kegyelemért, jóságodért, szeretetedért. Köszönjük, Urunk, hogy te önmagadat meg nem tagadhatod, és nem változik meg a te gondolatod, a te terved erről a világról is rólunk. Ha tudjunk, Urunk, így beléd kapaszkodni, így látni az előttünk lévő időszakot, azzal a reménységgel lenni, hogy te ma is megtartasz bennünket, és a mi életünk ott van elrejtve, a te kezeidben, te vagy az, aki betakarsz és befetsz bennünket, aki oltalmazol, és te vagy az, aki vezetni akarod a mi életünket. Mert köszönjük, Urunk, annak a csodálatos felismerését, hogy többnek teremtettél bennünket, mint az általunk ismert világnak meg annyi része, részlete, saját képedre és saját hasonlatosságodra formáltad az embert, és megajándékoztad gondolattal, lélekkel. Ha tudjunk, Urunk, így forgolódni ebben a világban, és hordozni azt a képet, amelyet te ajándékoztál nekünk. Annak ellenére, hogy oly sok mindenben megromlott ez a kép, ez az Isten arcuság, de hiszük, hogy Krisztusban mindezt vissza tudod alakítani, újjá tudod teremteni, és ezért az új teremtésért kérünk. Úgy, ahogyan énekeltük is, mint a harmat, amelyik megújítja a növényzetet, a zöld füvet, fákat, leveleket, ha tudjunk mi is megújulni nap mint nap a te kegyelmettől, és formálódni a te akaratod szerint. Így kérünk, hogy ajándékozz meg a te szabaddal, vezess a te igéden keresztül. Jézus Krisztusért, ami megváltó úrunkért, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném felolvasni a 12. részből, a 14. verstől kezdődően a 21. versig. Amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A római levélnek a 12. fejezetéből a 14. verstől kezdődően a fejezet végéig, a 21. versig így szól hozzánk Isten igéje. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen. és a most felolvasott ige szakaszban különösképpen is kidomborodik annak a kérdése, kérdésköre, hogy hogyan kell a keresztény embernek forgódni a világban. A megelőző ige szakaszokban, a megelőző versekben sokkal inkább arról volt szó, hogy a testvéri szeretetben hogyan kell nekünk helyt állni, hogyan kell megtalálnunk a helyes hozzáállást, az Istennek tetsző hozzáállást a gyülekezeten belül. Itt viszont egy kicsit szélesebbre nyitja az Isten annak az ajtaját, hogy milyen felelősséggel tartozunk arra nézve, hogy hogyan élünk ebben a világban. És ami különösen is érdekes ebben az ige szakaszban, hogyha megfigyelték a testvérek, akik olvasták már a mai ige szakaszt, hogy ez az egész egyetlen perikópában van. Tehát egyetlen nagyobb gondolatként van leírva, kezdve ott, hogy hogyan kell az embernek a gyülekezetben forgolódni, és bezárólag azzal, hogy hogyan kell ebben a világban. Nem választódik el olyan éles határvonallal, mint ahogy mi azt sokszor szeretnénk megtapasztalni, vagy megélni ebben a világban, hogy van a testvér, a testvéri közösség, meg van a világ, és az egyikkel így, a másikkal úgy. Hanem itt nagyon-nagyon szorosan összefügg, szinte lehetetlen sebészi pontossággal szétválasztani azt, hogy az embereknek melyik halmazába kitartozik. Kitartozik ide, kitartozik oda, sőt, sokszor talán azt is megtapasztaljuk, hogy amikor ugyanazok az emberek, hol az egyik oldalra, hol pedig a másik oldalra csúsznak át. És hiba lenne így gondolni. Nem véletlen az, hogy az Isten igéjében úgy van előttünk, hogy ez az egész egyetlen gondolatösvény, egyetlen gondolatkör, és ezen belül akar a Pál apostol és az Isten igéje számunkra tanácsot adni, vezetni, terelgetni a mi gondolatainkat, hogy hogyan kell nekünk viszonyulni ehhez a világhoz. És ebben a világban hogyan kell viszonyulni azokhoz az emberekhez is, akik ellenségesek velünk, és azokkal az emberekhez is, akik testvéri közösségben vannak velünk. És talán ezt ad nekünk lehetőséget arra, hogy akkor, amikor akár egy közösségen belül, akár egy gyülekezeten belül nem biztos, hogy a testvéri közösség, a testvéri indulat munkál bennünk, akkor ne felejtsük el, hogy még az ellenséggel is hogy kellene bánnunk. Milyen indulattal kellene lennünk, viseltetnünk, még azok iránt is, akik üldöznek és akik átkoznak bennünket. És össze is keveredik egy kicsit itt, még a 14. versről kezdődően is, összekeveredik egy kicsit, amikor nem lehet tudni, hogy a testvéri közösségről beszél, vagy pedig már azokról az emberekről, akik ellenségesen viszonyulnak hozzánk. Mert az egyik versben még arról beszél, a 14. versben arról beszél az apostol, hogy áldjátok azokat, akik üldöznek, áldjátok és ne átkozzátok. Tehát azokról az emberekről beszél, akik kifejezetten ellenségesek mi velünk keresztényekkel, akik ellenségesen állnak hozzánk, akik üldöznek bennünket, bántanak, sértegetnek, akik semmi jót nem akarnak. De a következő mondatban már arról beszél, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, és ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Tehát ott már újra, mintha testvéri közösségről beszélne, mintha testvéri közösség vállalást akarná megerősíteni, és az egyetértésre buzdít bennünket. Majd újra visszatér ahhoz, hogy ne fizessetek a rosszal rosszért. És ez, kedves testvérek, éppen, hogy arról beszél számomra, amit én megértettem, hogy nem szabad nekünk olyan éles módon elválasztani a hozzánk tartozókat, meg a nem hozzánk tartozókat. Hanem igenis ugyanazzal az indulattal kell lennünk minden ember iránt, minden Isten képére teremtett ember iránt, még akkor is, hogyha a gyülekezetünknek a tagjai, akkor is, hogyha nem a gyülekezetünknek tagjai. Akkor is, hogyha mi belső körünkhöz, belső általunk testvérnek ítélt, testvérként gondolt személyekhez kötődünk, akár pedig bárki máshoz, akivel az utcán találkozunk. Hasonló indulattal, hasonló szeretettel kell viseltetnünk irántuk. És ez a határvonal, ami itt megjelenik, amit sokszor csak a mi fejünkben rajzolódik ki, ezeket kell lebontanunk, és ezeket kell újra értelmeznünk. Újra és újra. És nem szabad hagyni, hogy megerősödjön, hanem sokkal inkább össze kell mosni. Az ember a közösségben, minden közösségben az ember igazából megmarad embernek, önmagának. És egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mitől vagyunk azok, akik vagyunk. Egy nagyon érdekes interjút láttam egy filozófussal, aki arról beszélt, hogy hogyan lehet megtalálni, hogy kik vagyunk mi igazán. Nem a munkád, nem a családod, nem a neved, nem a szüleid. Ki vagy te? Tehát valamilyen szinten mindig megmaradunk egy valakinek, egy egyénnek. És egyénként kell nekünk megtalálni a helyünket egy közösségben, egy testvéri közösségben és a nagyvilágban is. De ahhoz nagyon jól kell tudnunk azt, hogy kik vagyunk mi. És a legfontosabb kötődés, ami bennünket meg kell, hogy határozzon, az az Isten teremtettsége, az Isten arcúságunknak teremtettsége, és a megváltás, amellyel az Isten elkezd bennünket visszaformálni arra a képre, amilyennek voltunk a bűneset előtt. És munkálkodik bennünk az Isten szent lelke. És ezt kell hagynunk magunkban, ezt a törekvést kell hagyni magunkban, mindinkább kibontakozni, és azok a dolgok, amelyek külsők, amelyek tőlünk függetlenek, amelyek nem igazán meghatározóak, bár sokszor szeretnének meghatározóak lenni, a név, a család, a munka, azokat háttérbe szorítani. Mert akkor tudunk valóban az Isten szolgálatában és az Isten kegyelméből az ő dicsőségére élni, hogyha a mi legbensőbb önazonosságunk az az Istenben nyugszik, az Istenből táplálkozik. És ezért kell ezt a józanságot is tudnunk megőrizni, hogy nem mi vagyunk, nem mások vannak, hanem vagyok én ebben a világban az Isten által teremtett ember, és nekem kell tudnom a viszonyomat kialakítani úgy a testvérekkel, mint az ellenségeskedő emberekkel, mint azokkal, akik átkoznak, akik rosszat akarnak. És ebben hadd vezessen bennünket az Isten igéje, és hadd adjon tanácsot számunkra az örökkévaló Isten, hogy mindenkivel szemben meg tudjuk őrizni ezt a józanságot és ezt a nyitottságot. És itt talán sokkal több értelme is van, és sokkal mélyebb gondolatokat ébreszthet bennünk, akár az a vers is, amit már az előbb felolvastam, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Mert ezt gondolhatjuk, hogy elsősorban a gyülekezethez kapcsolódó, az általunk testvéreknek gondolt emberekre vonatkozik, akikkel jóban vagyunk, azokkal együtt örülni, azokkal együtt sírni, és valljuk be, hogy sokszor jó is ez ennek a közösségnek a megélése. De vajon szabad-e itt megállnunk, és nem biztat-e bennünket az Isten igéje, Krisztus lelke, Krisztus indulata, Krisztus tanítása arra, hogy ez sokkal nagyobb összefüggésben is megéljük örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal, azokkal is, akik tőlünk távol vannak, akik számunkra idegenek, akikkel ellenséges vagy fagyos a mi kapcsolatunk. Aztán fontos a következő vers is, amiről beszél az apostol. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Az egyetértésre való törekvés úgy gondolom, hogy könnyebben értelmezhető, és itt újra csak hangsúlyozom, hogy nem csak a gyülekezeti tagokkal kapcsolatban, nem csak a közösséggel kapcsolatban, hanem minden emberrel törekedni az egyetértésre. De ami talán izgalmasabb, az a nagyra vágyásnak a kérdése, vagy ahogy a nagyra törésnek a kérdése, ahogyan itt olvassuk az apostolnál. Ez az eredeti szöveg, amelyben Pál apostol ezt megfogalmazza a görög nyelvben, ennek többféle értelmezési lehetősége van, hogy mit is jelent ez a nagyra törés, nagyra vágyás. Talán olyan fordítás is van, ahol felfúvalkodottnak akarják ezt fordítani. Mert ez egyrészt valóban jelenthet egy személyes ambíciót, egy személyes felfelé való törekvést. Másrészt maga a szó lefedi annak a gondolatát és annak a valóságát is, hogy amikor egy magasabb társadalmi csoportnak a tagjai közzé szeretnénk magunkat valamilyen módon besorolni, Tehát följebb, alapvetően a szónak az értelmezése a magasabban lévő, a felfelé törekvő, az, aki magasan van. És jelentheti ez még, kedves testvérek, azt a szellemi felsőbbrendűséget is, amivel azt gondolom, hogy én többet tudok, én jobban tudom, hogy én nekem van igazam mindennel kapcsolatban. És ebben szólít meg bennünket az örökkévaló Isten, amikor azt mondja, hogy ne azokhoz mérd magad, ne ezekhez a gondolatokhoz mérd magad, hanem az alázatosokhoz, az alázatosokkal tartsatok. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. És itt nem a bölcsességgel van a baj, hanem azzal a nyomorúsággal, amikor saját magunkból indulunk ki, és saját magunk akarjuk értelmezni a bölcsességnek a mérföldköveit. Olyan sok minden miatt tudunk egymásra megharagudni, és ennek sokszor egyik oka az, hogy magunkat különbnek, magasabbnak, magasabban lévőnek tudjuk apostrofálni, mint a másikat. Akár testvéreket, akár ellenségeket. És jó lenne, ha kihozzanítana bennünket ma az Isten igéje azzal kapcsolatban, hogy minden emberrel hogyan kell bánnunk, és minden ember felé milyen alázattal és szeretettel kell tudnunk odafordulni, hiszen az a képmutató szeretet, amiről a tegnapi égeszakaszban beszéltünk, amiről a tegnapi égeszakasz szólt, az ugyanúgy érvényes a világban munkálkodó, a világ felé munkálkodó emberben, nem csak a közösségben, hanem minden ember felé legyen ez egy őszinte szeretet, ami megnyilvánul a részünkről. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Gyakran ki sem mondva, gyakran meg sem merjük fogalmazni azt, hogy mennyire ferde szemmel tudjuk nézni a másikat, és mennyire ott van a vágyakozás a szívünkben, hogy önmagunkért bosszút álljunk, önmagunkért megfizessünk, a rosszal a rosszért fizessünk. És nagy nyomorúság az, kedves testvérek, amikor egy ember, még egy keresztény ember is beleesik annak a csapdájába, hogy rosszal fizessen a rosszért. Azért, mert azt gondolja, hogy az ő hatáskora, az ő lehetősége, az ő választása az, hogy megfizessen. Hogy az Isten igazságának tesz eleget akkor, amikor bántja a másikat. Azt mondja az Úr, hogy az enyém a bosszúállás. Majd én megfizetek. Csak olyan nehéz ezt sokszor letenni, olyan nehéz ezt félretenni, és nehéz elfogadni azt, hogy a mi feladatunk, a mi lehetőségünk, amire az Isten biztat bennünket, az az, hogy amennyire lehetséges, amennyire rajtunk áll, igyekezzünk mindenkivel békességben élni. És azt keressük, ami minden ember szemében jó. Ami minden ember szemében jó. És itt nyilván ennek vannak határai, amennyire lehetséges, amennyire ez tőlünk áll, amennyire rajtunk áll törekedni. Nem kell mindig megalázkodni, nem kell minden esetben bármilyen módon behódolni a másiknak. De amennyi rajtunk áll, ami a mi felelősségünk egy kapcsolatban, egy kapcsolat elmérgesedésében, függetlenül attól, hogy most közeli vagy távoli emberekről van szó, világi vagy nem világi emberekről van szó, amennyi rajtunk áll, amennyi tőlünk telik, azt tegyük meg. Ez nem jelenti a rossznak az elfogadását, csupán annyit jelent, hogy a békesség útját választjuk. A békességnek az útját akarjuk követni. És ne érjen bennünket vád, hogy mi vagyunk az akadályai annak, hogy egy kapcsolat meggyógyuljon. Nem mi legyünk az okozói annak, hogy még nagyobb lánggal ég valamilyen nézeteltérésből fakadó ellenállás, hogy még inkább felgyúl, megerősödik, fájdalmat okoz. Az, ami elválasztja az embereket, ami rajtunk áll, és amennyire lehetséges, keressük minden esetben a békességnek az útját. És itt újra csak szeretném nyilvánvalóvá tenni, vagy emlékeztetni a testvéreket arra, hogy ez éppen úgy érvényes. Kicsiben, két embernek a kapcsolatára, egy családnak a működésére, egy gyülekezetnek a működésére, és a gyülekezetnek a helyzetére ebben a világban. Amennyire rajtunk áll, amennyire lehetséges, éljünk békességben másokkal. És így jutunk el újra ahhoz a gondolathoz, amit már az előbb elkezdtem említeni, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Olyan egyszerűnek tűnik, hogy legyőzni a rosszat a jóval, olyan magától értetődőnek, olyan ösztönösnek tűnik az, hogy merjünk ebbe belevágni, és merjük ezt a harcot megkezdeni. De óva intek mindenkit attól, hogy saját bölcsességéből, saját elhatározásából és saját erejéből fakadóan akarja ezt így véghez vinni. Mert ahhoz mi kevesek vagyunk. Ahhoz mi kevesek vagyunk, hogy a jóval le tudjuk győzni a rosszat. Ahhoz kell az Istennek az ereje, kell az Isten lelkének a vezetése, kell az Isten lelkének a békéltetése, kell az Isten lelkének a jelenléte, hogy valóban győzedelmeskedni tudjon a mi cselekedeteink által, a mi jó cselekedeteink által le tudjuk győzni a rosszat. Ami miatt még fontos ez az utolsó mondat, hogy a jóval legyőzni a rosszat, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Talán azért nagyon fontos, és ezzel szeretném már be is fejezni, mert emberi minőségünknek, Krisztus követésünknek, gyülekezeti tagságunknak, gyülekezethez való odatartozásunknak az egyik jól látható felszíne az, ahogyan az Isten tiszteletében forgolódunk, amennyire komolyan vesszük az Isten tiszteletét, amennyire komolyan vesszük azt, ahogyan az Isten elkészítette számunkra a szolgálatnak a lehetőségét. Egy gyülekezeten belül ebben a világban ez az egyik része, de a másik része sokkal inkább, amit hamarabb vesznek észre az emberek, az az, hogy a világban, a hétköznapi életben hogyan forgolódunk, hogyan vagyunk jelen, mennyire látszik meg rajtunk az, hogy Krisztus indulata uralkodik bennünk. És ha engedjük, hogy a rossz győzzön le bennünket, és hogy a rosszal akarjuk a rosszat elfolytani, rossz eszközökkel, rossz gondolatokkal, rossz céllal akarjuk a magunk státuszát, nagyra törését, a magunk életét megőrizni ebben a világban, akkor az egy nagyon rossz reklám, ami Krisztus való oltottságunkról, hanem nagyon is tudatosan és nagyon is alázatosan kell törekednünk arra, hogy a konfliktusokban, konfliktusainkban, amelyek azt gondolom, hogy nem árulok el titkot, hogy vannak és lesznek, nap mint nap meg kell ezekkel küzdeni, hogy ezekben adunk-e teret az Isten bosszújának, adunk-e teret annak, hogy majd az Isten megfizet, majd az Isten elrendezi. Az én dolgom az az, hogy ne rosszal fizessek. Hogy arra törekedjek, ami minden ember szemében jó. Arra törekedjek, hogy amennyire rajtam áll, amennyire rajtunk áll, törekedjünk a békességnek az útjára. És a többit oda tudjam bízni az örökkévaló Istenre. Hogy ez meglátszik-e? Akkor, amikor egy hivatalban vagyok, akkor, amikor a munkahelyemen vagyok, akkor, amikor oktalanul ér valamilyen sérelem, akkor, amikor nyilvánvalóvá válik velem szemben a rossz indulat, a rossz akarat, tudok-e jóval fizetni a rosszért? Engedem-e, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennem? Kívánom, hogy győzzön le bennünket is az Isten a jóval, és vezessen az ő lelkén keresztül. Így legyen. Amen. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy te közösségre hívsz bennünket, olyan közösségre, mely átlépi a gyülekezeti korlátokat, határokat, és arra biztat bennünket, hogy tudjunk örülni az örülőkkel, sírni a sírókkal, közösséget tudjunk vállalni még azokkal az emberekkel is, akik ellenségeskednek velünk, akik átkozódnak. Köszönjük, Urunk, hogy te arra biztatsz bennünket, hogy tegyünk jót azokkal, akik ellenünk vannak, és ezzel is parazsat gyűjtünk az ő fejére. Szembesítjük bűnékkel, vétkékkel, és megengedjük annak a lehetőségét, hogy ne csak a rosszat ismerjék meg, hanem a te jóságodat, a te kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy te így tekintesz ránk, és erre hívsz bennünket is. Köszönjük, Urunk, hogy törekedsz a mi életünkben is elvégezni annak a teljességét, hogy magunkat az alázatosokhoz mérjük. Az igazán fontos dolgokban tudjunk békességet találni emberekkel, közeli és távoli emberekkel, akik körülöttünk vannak. Így kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket ezzel a békességgel, ezzel az örök békességgel, amely te belőled fakad, amelyet egyedül csak te tudsz megadni. De kérünk, Urunk, arra is, hogy legyen nyitottságunk emberekkel találkozásokban elcsendesedni, meg felismerni, meglátni az ő életüket, nyomorúságokat, akár örömeiket. Így hozzuk eléd, Urunk, mindazokat, akik békétlenségben vannak, akiknek az életében sok-sok sérelem van, akik nem tudnak mást tenni, mint önmagukért bosszút állni, nem tudnak mást, mint fenyegetni, akiknek a szívében csak harag van, vádaskodás. Kérünk, hogy te adj nekik békességet, és őrizd meg bennünket attól, hogy ugyanezt adjuk nekik vissza, hanem hadd tudunk bizonyságot tenni a te kegyelmedről, jóságodról és szeretetedről. Eléd hozzuk, Urunk, a betegeket is, azokat, akik testben is, vagy pedig lélekben szenvednek. Különösképpen egy férfi testvérünkért imádkozunk, aki műtét előtt állt, és kérünk, Urunk, hogy te gyógyítsd őt, és te segítsd az ő lábadozását, és kérünk mindenkiért, aki nyomorúságban van, aki akár testileg, akár lelkileg fájdalmat hordoz, te add a te békességedet, és add a te kegyelmedet, a te vezetésedet, a te igédnek drága üzeneteit, amellyel biztatni és bátorítani tudsz bennünket. Kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Kernyika Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Гула, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csámdavasső Vájnoven Sportról. Rendkívüli futballhét áll a szurkolók előtt, hiszen az elkövetkezendő napokban gazdára talál az UEFA Konferencia Liga és az UEFA Bajnokok Ligája idei trófeája is. Az európai klubszezon a végjátékához érkezett, négy top csapat harcol az aranyérmekért. Május 27-én szerdán Lipcsében dől el, kiül fel a Konferencia Liga trónjára. A döntő különlegessége, hogy mindkét finalista, a Crystal Palace és a Rayo Vallecano története legnagyobb európai sikerére készül. A trófea elnyerése mellett a győztes automatikusan főtáblás helyet kap a következő szezon Európa Ligájában. Május 30-án szombaton a világ szeme Budapestre szegeződik, a címvédő Paris Saint-Germain és a 20 év után visszatérő Arsenal

0: Zoltán, nem hív Zoltán. Hát nem tudom, hogy emlékeznek a hallgatók a generációs különbségek felvezető blokkunkra, ahol ugye Zoltánnak jeleztem, hogy nem szeretem, hogy a és azóta nem hív.
1: Én ezt komolyan vettem, és úgy jöttem rá, hogy ma megpróbáltam amúgy szintén, és a telefonodba
0: helyett. De felvettem.
1: Igen, a táskád. Nehezen. Nagyon izgalmas, hogy a táskád vettem fel. Jól beszélgettem a táskáddal, ez is egy belső kapcsolatnak a
0: jele. Igen, ekkor éreztem, hogy nincs minden elveszve.
1: De azért ne kapassuk el a kollégát, hogy így aztán a telefonodat szintén a táskáddal vette fel. No, hát hölgyeim is, izgalmas események történtek az elmúlt napokban. Gyorsan zárójelben megjegyzem, hogy Beregszászban az út karbantartási munkát, bár megkezdték a kezdetés fázist megindították, aztán azóta se láttunk útépítő gépjárműveket, így aztán Beregszász Munkács utcán, akik a püspöki hivatalnál közlekednek, azok vezessenek óvatosan. Félig fel van marva, félig nincs felmarva, tehát egy ilyen állapot van, de legalább nem panaszkodhatunk, hogy nem lehet elmenni sehol sem, mert vannak sávok, ahol már nincs aszfalt, így aztán nem kell kátyús tengert kerülgetni. Azon a szakaszon kitartás, hát ha visszajönnek, ha valaki látta valamelyet az út építőket, mindenképpen várjuk őket szeretettel. Viszont egy tűzesettel kezdenénk, Haranglában tegnap előtt reggeli hajnali órákra egy tűzesetre hívták ki a tűzoltósági munkatársait és a gázhivatal munkatársait. Hát egy igen izgalmas esemény, egy roller vagy valamilyen mozgó járműnek az akkumulátor töltése közben keletkezett a garázsban tűz, éjszakára feltették az eszközt tölteni, és arra ment ki az úriember valamilyen ürügyből az udvar, hogy jé, füstöl a garázs, nem is kicsit. Úgyhogy na, meghökkentő, hogy egy roller töltő vagy valamilyen fajta akkumulátoros kis gépjármű, gyerekjárműnek a töltője akár milyen tüzet problémát is tud okozni.
0: Igen, milyen problémát tud okozni. Hát, hogyha picit messzebb megyünk, akkor kaptunk egy olyan hírt is, hogy Britanniában, Angliában egy házaspár, egy idősebb házaspár a műfüve gyulladt meg, de nem is akár milyen módon.
1: Ugye most, amikor már várjuk az esőt, és minthogyha már kicsit úgy egyre közelebb lennének az esős időszakok, egyre többet kell füvet is nyírnunk, és ugye ebben az esetben, mondjuk a Nagy-Britannia esetében ugye rengeteg fű van azért, mert rengeteg eső van, és ha van eső, akkor van fű, azt pedig nyírni kell, ha nincs elég bárányod otthon. Hát ezt sok esetben úgy oldják meg, hogy műfüvet telepítenek a különböző ilyen nyugösebb helyekre, konkrétan műanyagból készült műfüvet tesznek rá. Ugye ezzel kibekkelik a fűnyírásnak a kötelezettségét a hétvégig apropóján, és hát végül is zöldnek zöld, a zöld gyep jelen van, nem kell sem locsolni, sem aggódni, hogy milyen korrokozók, vagy milyen csapadék éri ezt a területet, viszont egyre több alkalommal hívják ki a nyugati tűzoltókat a kapcsán, hogy a műfű gyulladt ki. Ég a kert!
0: Igen, és ugye a műfűnek az egyik hátránya, hogy egyáltalán nincs illata, de azt még csak-csak elviseljük, viszont már olyan hírek is korábban is felrepentek, hogy vannak olyan, amelyek eléggé rákkeltőek, pláne hogyha kigyulladnak, hogyha különböző méreganyagok nagyon könnyen a levegőbe jutnak, emellett pedig, hogyha élő világra teszik rá, tehát kint az udvaron rá a fűre, akkor tulajdonképpen elzárja.
1: Kigyiholja rendesen.
0: Igen, és emellett pedig ilyen mikroműanyag bányaként is működik. De hát ez egy teljesen más tészt, amikor ő meg is gyullad, és ebben az esetben az történt, hogy a házaspár egy ilyen biztonságosnak vélt ilyen tűzkosárban gyűjt...
1: Szalonasütés kell elképzelni, otthoni kerti igen, partit.
0: Igen, és éjszaka arra ébredtek fel 3 órakor, hogy a szomszédjuk dörömbölt az ajtón, hogy tűz keletkezett náluk.
1: Szárazság van, és ég a gyep, furcsa.
0: Úgyhogy igen, elkóborolta a parált tulajdonképpen.
1: Úgyhogy ilyen esetekkel is találkozunk. Hát írjátok meg, hogy le akarjátok egy cserélni itt vidékünkön a zöld gyep esetében a...
0: Mi nem ajánljuk.
1: Fűre, de egyre durvább, hogy ilyenekkel is találkozunk. Igen. Aztán van egy jó hírünk, hát a gyermeke nap közeledik a hétvégén, sok településen, illetve sok kivárosban gyermeknapi programokkal kedveskednek. Hát ha már gyermek, akkor említsük meg az ungvári szülésetnek a legfrissebb statisztikáját. 34 gyermek született egy hét alatt, és hát 50-50 elmondotta, 17 fiú és 17 lány.
0: Így van, hát ez nem semmi ráta. 12-en munkácsról érkeztek, 10 pedig a munkácsi járásból, 11 pedig más városokból és járásokból érkeztek.
1: Fontos, megjegyezünk, hogy egyébként a háború idej alatt bárhonnan érkező ukrán állampolgárokat ingyenesen látnak el a szülészeti beavatkozás az Ungváron, munkácsról, és teljesen igaz, úgyhogy érdemes akár ezt a lehetőséget kihasználni, hogy teljesen gyermeket vállalni, mert van rá lehetőség, ingyenesek ezek a vizsgálatok, és ingyenes magának a procedúrája a hivatalos berkeken belül.
0: Emellett pedig nagyszülősön 2026. május 31-én szintén kiskezek nevek alatt egy gyermeknapot szerveznek a helyiek. Hát lesz itt minden. Lesz itt vásár, lesz itt koncert, lesz itt jótékonysági, tombola kézműveskedik, kézműveskedés, játék és szórakozás tulajdonképpen, amire ugye 31-én kerül sor 11 órai kezdettel, a koncert pedig 3 órakor fog kezdődni, és a nagyszőlős központjában lévő téren lesz az esemény.
1: Óriási programsorozattal várják az érdeklődőket, mindenképpen menjünk el, legyünk ott. Illetve Berek Szászi Oktatás és Kulturális Osztály is feltette a felhívását, amely szintén május 31-én Berekszászban a Kulturális és Szabadidős Központ előtti téren zajlik. Majd Hello Nyár címmel 16 órakor veszik kezdetét, és kimondottan a Városi Művelési Ház előtti tér ad ennek teret. Gyermeknap, kézműves foglalkozások, játékudvar, koncert és egyéb tombola várja az érdeklődőket szintén Berekszászban. Úgyhogy Berekszász szöllős már biztosan várja a gyermekeket, és ha már engedjétek meg, hogy beszélgetünk a műsorunknak a témájáról, akkor engedjétek meg, hogy kicsit Vásárosnaményből is elkalózoljunk benneteket, mert ha minden igaz, akkor Filip Sándorral, Vásárosnamény polgármesterével beszélgetünk perceken belül, és ha már gyermeknap, akkor a Vásárosnaményi programról is kérdezzük, illetve mindenképpen a következő napok, hetek programját mutatja be majd az éteren keresztül a hallgatók számára. Illetve még egy témát is szeretnénk felkonferálni, második óránkban Zsátfai Vesdel MS-ét, a Berekszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatóját hívtuk meg. Nemrég voltak egy kijevi konferencián, ennek a témájáról beszélgetünk majd irodásban a terveink szerint a második órákban.
0: Szehadnyisnyi hasztinásai Peredácsi Sándor Filip, mer miszta Vásárosnamény, tár Zsátfai Vesdel MS-e direktorka, Berehívszkai Liceju imenyi Lajosa Kossutha.
1: 10 óra 21 perc van, várunk benneteket a két órás adásunk képernyője elé is, mert fent vagyunk a livestreamben keresztül a Facebook közösségi oldalon. Külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, és külön köszönjük, ha velünk tartotok ebben a két órás adásban. Várunk kommenteket, határinformációkat a bárva előtt, vigyáztak ránk a rendőrök, ma reggel 9 óra tájéken vezessünk óvatosan, tartsuk be a kreszt, és figyeljünk oda egymásra, és különben vesszük, hogyha megírjátok akár a határinformációkat, vagy ha éppen kátyúzást láttok, azt is örömmel vesszük, egészen 12 óráig vagyunk élőben, élőadásunk. A háttérben Bagosi énekel, ez pedig a Van egy ház, itt a Különkedeskedi adása.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 Jodin FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en egy újabb beszélgetéssel folytatjuk.
3: Itt van velünk Filip Sándor, Vásárosnamény polgármestere. Ez námén ez jeszkú Sándor Filip, mert mi isztá Vásárosnamény.
2: Köszönjük itt a műsorban, hall-e bennünket.
4: Nagy tisztelettel köszöntöm a Pulzus Rádió hallgatóit. Nagyon vártam már a hívásotokat, mindig izgunk értetek.
2: Köszönjük szépen az aggodalmat és a ide fókuszáló figyelmet. 2026 nyarához érkezünk, és a gyermeknap az, amely talán mintha zárná a tavasz, de azért a nyarat mindenképpen előrevetíti, és rengeteg program várja az ott lévőket. Nekünk ez azért fontos, mert Vásárosnamény az a találkozási pont sok esetben, amely a hétvégekor a kárpátaljai családoknak a közös tere lehet, úgyhogy ezért is fontosak ezek a programok, amelyek néhány kilométer alébb a határ másik oldalán zajlanak. Mit kell tudni a ezen a hétvégén kezdődő programsorozatról, a gyermeknap úszóverseny? Van program bőséggel.
4: Így van, nem unatkozunk. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy igazából lassan Vásárosnamény már olyan lesz, mint a kis Beregszász, hiszen tudjuk azt, hogy a Bereg szíve igazából ugye Beregszász volt, és most már ugye ezt a szerepet itt átvettük itt Vásárosnaményban, és próbálunk segíteni és odafigyelni egymásra. Egy kicsit messzebb mennék, hiszen hogyha május elejét, május végét és június elejét figyelembe veszük, akkor ugye május első vasárnapja, ugye anyák napja, május utolsó vasárnapja gyermeknap, aztán június első hetében pedig a pedagógusokat köszöntjük. Hát úgy gondolom, ez egy olyan hármas egység, ami előre viszi a nemzetet, előre viszi a magyarságot, hiszen mindig el szoktam mondani, hogy a gyermek a jövőnk záloga. Ha a fiatalokat, a gyermekeinket tisztességben, becsületben neveljük, akkor annak hatása lesz, komoly hatása lesz a jövőre, de május elején mindenképpen, bár megmondom őszintén, az év 365 napján mindig oda kell figyelni az édesanyákra, de úgy gondolom, hogy az anyák napja az egyik legszebb ünnep, amikor is a szülőre, az édesanyára még nagyobb tisztelettel figyelünk oda. De hogyha rátérünk arra, hogy mi várható itt még, hát bizony lassan kifutunk a tavaszból, szinte nyári időjáráson már majdnem 30 fok itt Vásárosnaményban, és készülünk több programmal hétvégére. 30-án délelőtt 10 órától a Szilva Wellness és Termál fürdőben Hankowski-né Medve Mónika fürdővezető, illetve úszóedző szervezésében nagyon komoly úszóversenyre kerül sor gyermekeink részvételével. Nagyon komoly úszóink vannak. Most már országos bajnokot is neveltünk fel a 16,5 méteres medencében, ami nem kis teljesítmény, hiszen azért a szabvány az 25 métertől kezdődik, és itt ezek a gyerekek itt edzenek a 16,5-esben, és mégis óriási eredményeket érnek el. Itt köszönet a szülőknek, az edzőnek, és azoknak, akik a Szilva Wellness és Termában mindent megtesznek azért, hogy tudjanak ezek a gyerekek edzeni. Tehát várunk mindenkit, aki egy jó kis úszóversenybe szeretne belepillantani, de már pénteken, szombaton folyamatosan készülünk a 31-én tartandó gyermeknapunkra. Ez kistérségi járási gyermeknap már, ami városi gyermeknapként indult itt Vásárosnaményban, annak idén még iskola igazgatóként Bíró Éva akkori igazgatóhelyettesemmel a Kultúrás Bizottság jelenlegi és azóta is hosszú-hosszú ideje elnökasszonyával a gyermeknapot együtt szerveződ, de igazából az oroszlán része az Bíró Évára esik. No de mi is lesz május 31-én? 9 órakor indulnak a programok, nyilván a szülők, az iskolai közösségek, a kis családi közösségek, osztályközösségek már elkezdik a főzést 6 órakor, de 9-től 19 óráig tart majd a program. Egy rendőrségi kutyás bemutatóval kezdünk 9 órakor, ezt követően 9.30-tól 12-ig Play in the Stay ügyességi feladatokra kerül sor, majd egy köszöntővel várunk mindenkit 9 óra 45 perctől, ezt követően 10 órától 10 óra 50 percig énekes, táncos, zenés kavalkád, fellépnek az oktatási intézményeink tanulói, valamint a művészet és diákok, tanárok, ezt követően kortárs tánc, néptánc, szalagos tánc, Én táncolnék vele címmel, Badak Eszter, Erdélyi Boglárka, Tihor Krisztián, Tahirák József, Sápiné Fojtovics Viki táncosai, tehát a táncparketté alakul át a színpad egy időre, majd 11.30-től a Bazsa Rózsa Citera zenekar csodálatos fellépését hallhatjuk, és 12 órakor pedig bedübörögnek hozzánk a motorosok. A Zoár motorosok felvonulására kerül sor. Immár hagyományosan 50-60-80 motoros jön be ilyenkor a központi térre, és csodálhatjuk meg a fantasztikus járgányaikat, és a gyerekek ilyenkor felülhetnek, megnézhetik, és boldogan várják ezeket a perceket, aztán egy órától appartira kerül sor, majd 3-2-től judó bemutató, a King Cobra Egyesület jiu-jitsu bemutatójára is sor kerül, aztán Szavják András Táncklub 3-3-tól. Egy kicsikét ugye mindenki feltöltődik, aztán megyünk bele szépen a délutáni programok kiemelt részébe, zenél a Cifra Banda. A Cifra Bandáról azért azt kell tudni, hogy jelentősen a kárpátai művészekre épül, hiszen ők álltak itt össze, hiszen itt élnek közöttünk, és lendítik föl a kulturális életünket és a népzenénket, és adnak egyfajta lökést és töltést a fiataljainknak, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, hiszen nemrég néptáncgálára, illetve zenei gálára került sor, és el kell mondjam, hogy a Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményben egyetlen kivételtől eltekintve mindenki más Kárpátalján szerezte a végzettségét, a diplomáját is, lehet nagyon komoly szakember, és Vásáros nem, hogy a Berek szíve ebből is profitál, hála nekik, és annak, hogy a gyermekeinket beoltják a néptánc, a népzene csodáival, és ezt tovább viszik egész életükben. 17 órától a For Dance, ugye nyíregyházi formáció, többször voltak már nálunk, nagyon szeretjük őket, és várjuk a mostani fellépésüket is. Aztán pedig egy olyan X-faktoros fiúra kerül sor, aki 2022-ben megnyert, az X-faktor Kis Kevin lép majd föl, és ezzel zárjuk gyakorlatilag a napot, de folyamatos programok is lesznek 10-től 17 óráig. Azért emelném ezt ki, mert ezen programok mögé a Bixe mellett, a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület mellett az önkormányzatunk is odaáll, és ezek a programok ingyenesek. Jelen lesz a Magyar Honvédség, Airsoft és Lézerlövészet, Akadálypálya, szabadtéri játékok, ingyenesen használhatók, óriás csúszda, légvárugráló, rodeóbika, dodgem, emelőtarú körhinta, városnéző kisvonat. Itt ha emeljem ki az emelődarut, mert egy érdekes dolog ez, amikor valaki lejön és látja, hogy egy daru áll a játszótér közepén. Én nagyon köszönöm Kutira Zsolt barátomnak, aki minden évben itt van, és a saját daruját hozza le, gyerekek beülnek, és bizony olyan magasságból látnak rá a városra, ami kuriózum, és nagyon-nagyon szép látvány nyújt ilyenkor is a városunk. A városnéző kisvonat pedig folyamatosan közlekedik este 6 óráig. A Méhecske népi játszótér, a kosaras körhinta, a népi játékok, szövés, fonás, fafaragás, gólyalább, mind milyen lesz, aztán a VR szendek bemutató, virtuális játék és valóság, könyvvásár, ügyességi játékok, sportvetélkedő, kézműves foglalkozás, jurtasátor, itt lesznek a kelettüze íjászok, óriás bábok, állatsimogató, ponylovaglás, és ilyenkor azért ne feledjük azt sem el, hogy a rendőrség, a kutyákról már szóltunk, hiszen reggel kutyás bemutatóval kezdünk, itt azért a bűnmegelőzés technikákat is megláthatják, megnézhetik a fiatalok, valamint toborzó, tűzoltók is rendelkezésre állnak, és ha egészség van, ugye minden van, épp ezért egészségügyi szűrésekre is sor kerül, valamint a szokásos, amit a gyerekek, a kislányok nagyon szeretnek, arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás és díszítés. Természetesen mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel ezen programokra, és hiszem azt, hogy idén is maradandó élményt tudunk majd nyújtani a gyermekeinknek. Engem ilyenkor egy dologra szoktak fölkérni, arra, hogy ezen a napon legyen jó idő. Hát remélem, hogy a Jóisten velünk lesz, és fantasztikusan kellemes időben tudunk majd a gyermekeinknek egy még szebb napot varázsolni. Gyermeknapon.
5: Hűha, én már alig tudok lépést tartani a felsorolt programokkal. Mennyire érezhető...
2: Elsőnök sem volt rövid, még végig van ezeken a programokon sem lesz az.
5: Mennyire érezhető, hogy a kárpátaljai családok érdeklődnek a különböző programok, esetleg gyermekprogramok, kulturális programok iránt?
2: Ijesztő egyébként, hogy a felsorolásban több kárpátaljai zenekart, illetve előadót is hallhattunk.
4: Így van. Gyakorlatilag teljesen beépültek a város mindennapjaiba. úgy a pedagógusok, mint az egyéb területen dolgozók is, hiszen nagyon sokan ide járatják már a gyermekeiket az iskolába, általános iskolába. Van, aki a kisebb közösséget szerette volna éppen, a Gergely Gornyai Petőfi tagintézmény védte ki a gyermekét, vagy éppen a Kölcsi tagintézmény vitkába, de nagyon sokan járnak, sőt, van, aki Vásárosnagyban tanít, vagy a könyvtárban dolgozik, vagy éppen a környéken valamelyik iskolában vállalt akár vezető, akár pedagógus szerepet. Én úgy hiszem, hogy szerencse a szerencsétlenségben, mert azért valljuk meg, hogy egy több mint 5 éve húzódó háború azért tragédia, akárhogy is nézzük meg, és akárhogyan is éljük meg ezeket a mindennapokat, azért ez óriási tragédia, de én hiszem azt, hogy nagyon sokan azért nem mentek tovább, hogy azért érezzék Kárpátalja közösségét és közelségét, és ha úgy van, akkor nőként még tudjanak esetleg átmenni a határon, de nagyon sokan és nagyon hasznos tagjává váltak itt a kis közösségeinek, és tisztességgel, becsülettel végzik a munkájukat, amiért óriási hála és köszönet jár nekik, mert megtették volna azt, hogy ha már úgy is menniük kell, akkor Budapest, Zalaegerszeg, vagy külföld, Dunántúl, és tovább Ausztria, Szlovákia, és még tovább Németország, Hollandia, Belgium, kinek micsoda, de én azt tartom nagyon fontosnak, hogy a jelenlétükkel, szakmaiságukkal és felkészültségükkel erősítenek minket itt a Beregben.
2: Láthatóak a beregi dombok, a sok embernek a segítség és a munka ebben az időszakban, hogy kibírja a távolságot. Fontos, hogy megjegyezzük, a Nemzet Összetartozás ünnepe is közeledik június 4-én.
4: Így van, ugye június 4-én a Nemzet Összetartozás napját ünnepeljük 2010 évi 45-ös törvény alapján, és ez egy nagyon fontos esemény számunkra, hiszen ez a nemzeti emléknap, ez mindenképpen arra állít meg minket egy pillanatra, hogy emlékezzünk az 1920-as trianoni békeszerződés aláírására. Épp ezért ezt nem is ünnepnek tartanám ezt, hanem egy olyan álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk arra a tragédiára, ami akkor történt, ami igenis nemzet összetartó erővel bír azóta is, hiszen ha a magyar embert fájdalom ér, már pedig 1920. június 4-én igenis ért minket egy óriási tragédia és óriási fájdalom, amit kipihenni, kiheverni nem lehet, de azt hiszem, hogy a határokon átnyúlni és lélekben és nemzetben együtt lenni, ez mindig lehet. Épp ezért ezen a napon a előestéjén, a harmadikán, június 3-án a református templomban lesz egy nagyon szép tárogató fellépés, melyet Nagy Csaba tárogató művész tart. Ugye a tárogató a hungarikummá vált zenei eszköz, egy csodálatos hangszer, amely hangjain keresztül elmélkedhetünk azért, hogy mi is ment keresztül a magyarság, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy 2020-ban itt Vásárosnagyban is méltó emlékhelyet is, egy olyan emlékhelyet tudtunk létrehozni, ahol meg tudunk állni ilyenkor is egy pillanatra, és kegyelettel emlékezni mindenkire, akinek a szíve magyar, akinek a szíve magyarként dobog. Úgyhogy én szeretném azt jelezni mindenki felé, aki megteheti, 3-án estére 5 óra magasságában álljon meg egy pillanatra, és térjen be a református templomba itt a Jókai úton, és hallgassuk meg a művész urat, és utána pedig koszorúzzunk majd együtt. De azt is tudom, hogy a magyarság számára valamilyen szinten minden nap június 4-e.
5: Idén azért egy nagy jubileumi eseményre is júniusban sor fog kerülni. 50 éves lesz a Művelődési Központnak az épülete. Milyen jubileumi programokkal fognak ünnepelni?
4: Ilyenkor úgy gondolta a Művelődési Központ vezetése, hogy a helyi kórusok, a helyi közösségek adnak egyfajta áttekintést arról, hogy mi is volt ez 50 év. Úgy vélem, hogy a korábbi vezetők tartanak egy közös beszámolót arról, hogy kinek mit jelentett ez az épület, és mit jelent ez az épület ma is, mert azért fél évszázad az óriási idő, és azért nagyon sokan itt itták és szívták magukba a kultúra alapjait, és töltődtek föl, akárha a Liszt Ferenc vegyeskarra, a férfikarra gondolok, vagy a különböző kis kulturális közösségekre, vagy akár a nyugdíjas klubokra, akiknek otthont ad ez az épület, vagy a könyvtári részre, amely nem pontosan ebben az épületben van, de egy égész alatt működik a Balázs József Város Könyvtárs Központ, és úgy vélem, hogy egy tartalmas kis este lesz majd zenével, emlékezéssel, anekdotázással együttesen, hogy ide is várunk majd mindenkit 5-én 17 órától a Balázs József Város Könyvtárs Központ központi részére a színház terembe.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, sok erőt és áldást kívánunk a munkájukhoz, munkátokhoz és a közösség megtartásához, és külön köszönjük a kárpátai magyarságnak a ott lévő részéből, és nagyon nagy szeretettel foglalkoztok és fogadjátok be őket.
4: Köszönöm szépen, és mindenkinek kívánom azt, hogyha át tud jönni, és kérem is át tud jönni, akkor jöjjön át, legyünk itt együtt, töltsünk együtt egy szép időszakot, hiszen azt követően pedig indul a nyár, erről pedig majd a következő műsorban egy pár szót váltunk majd. Jó, további szép napot kívánok, és köszöntök mindenkit nagy-nagy tisztelettel és odafigyeléssel.
5: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Filip Sándorral, Vásárosnamin polgármesterével beszélgettünk.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csámdavassói Vájnobene Sportó. A Beregszádi Joker sakk szakkör növendéke Virág Kovács bronzérmet szerzett a 8 év alatti lányok klasszikus sakk ukrán bajnokságán. A fiatal sakkozó a torna során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és teljesítette a második sportminősítés követelményeit is. Virág Kovács sikere fontos eredménye a beregszádi sakk éle számára, és ismét megerősítette a régió fiatal sportolóinak magas szintű felkészültségét. Vuhovanka Šáchová Hurtkár Joker z mesta Berhova, Vira Kovács stala bronzovou prozárkou čempionátu Ukrajiny s klasičnou šachy v sredi učadu 8 rokov. Juna sportsmenka prodemonstrovala stabilnú hru proti

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.
2: Óra 18 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. A különködés keddi adása, ez pedig a második órán elején járunk. Érkeznek hozzá a kommentek. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdő információkat. Velünk van Katalin, boldog, vidám, szép, jó reggelt, mi is napot kívánok mindenkinek szeretettel. Mária is írt, sziasztok, szép napot mindenkinek, legyen gyönyörű ez a nap. Karesz pedig Pátyról írt nekünk, a Pátya világ közepe. Köszöntünk szeretettel, szia, neked is áldott napot kívánunk. Nézzük is a következő hírünket, a kitekintő rovatunkkal megyünk tovább.
3: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Hát, hölgyeim és uraim, szokták mondani, hogy a stressz faktora ilyenkor a szülőknek, amikor az balagás időszak elérkezik, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is igazán magas szinten pörög, mert valljuk be, nehéz időszak ez sok diák, sok szülő, ez a sok pedagógus életében az év zárás, és persze a balagási ünnepségek azok sok esetben elfárasztják a diákot is.
4: És nem is akárhogy.
2: Igen, hát egy igen izgalmas diploma ünnepségről szeretnénk beszámolni a kitekintő rovatunkban. Egy tömegverekedésbe torkolott egy diplomasztó, ahol két család konkrétan összecsapott a szó-szó-szós értelmében.
4: Hát a jeles eseményre, mármint a diplomaosztóra Connecticutban került sor, és hát ott a tömeg és a résztvevők, a jelenlévők, szerintem a rektorok és a tanárok, professzorok arra kapták fel a fejüket, hogy a nézőtérben kettő csoport elég komolyan összeverekedett, olyan szinten, hogy végül rendőrökkel vitették el őket. Hát elvileg az elmondottak alapján nem tudják, hogy mi válthatta ki a konfliktust. Amúgy nekem igazából fogalmam sincs, hogy most mi vesz. Lehet, hogy lehetett egy családi konfliktus nyilvánvalóan, de hogy mekkora stressznek kell kitéve lenni, hogy egy diplomaosztón összeve, adjunk a másiknak egy jó nagy taslit.
2: Székeket dobáltak, és ugye fontos megjelenjünk a New York Post beszámolója szerint, hogy a hatóságok három embert letartóztattak és el is távolítottak, illetve az oktatás az ideiglenesen megszüntették, vagy felfüggesztették az oklevél átadó ünnepséget. És ugye jön a ilyenkor a téma, hogy azért milyen témákon szoktak ilyenkor a szülők összevezni. Hát nagyon izgalmas, hogy milyen nyakkendője legyen a fiúknak a balagáson. Vagy milyen helyre menjenek el osztály kirándulni a gyerekek. Vagy egy csomó
4: hány csík legyen a lányok szoknyáján.
2: Igen, és milyen magas legyen a magas sarkú, mert ugye az sem mindegy. Milyen színű legyen a blúz.
4: Rózsaszín vagy lila? Vagy esetleg zöld legyen a szoknya, vagy mi legyen az idei évnek a színe?
2: Milyen ital legyen a menüben a balagás ünnepén?
4: Természetesen alkoholmentes, mert hogy 21 év alattiak a ballagósok, úgyhogy valószínű.
2: De a szüleik és a tanárok nem.
4: Viszont nem. Igen, vagy milyen ajándékot vegyünk a tanárnak? Tanárnőnek.
2: Én abban az élethelyzetben, amikor egyre több ilyen szülői csoportban vagyok benne, ha akarok, ha nem. És aztán ugye én sose szoktam ezekbe beleszólni, mert csak akkor nagyon vészes, sarkalatos szituációk vannak, akkor szoktam én mondjuk évente egyszer, vagy két évente egyszer ilyen csoportba beleírni, az mindig valami olyan akkor, amikor nem lehet már tovább élni idegileg.
4: Látom, kedves anyukák, nyugodjanak
2: most
4: meg!
2: Most üljön le mindenki, ezt most adjátok. És én izgalmas, hogy azért ott a szülők ugye el tudnak menni a végletekig, és most már ilyen szülői csoportok alakulnak ki, amelyek a különböző internetes felületeken, jobb, szélső, jobb, bal, centrum, liberálisok, kevésbé demokraták is kialakulnak itt. És ezenben a szülői csoportokban az a fantasztikus, amik a Messenger üzenetben jelennek meg, hogy nem lát face-to-face a másik szülőt,
4: és
2: aztán
4: vagy
2: este, amikor már a férjed is ideges, a gyerek is kimerített, akkor este oda szólsz, na akkor most valakin lemerítem a felgyülemet, stresszt, és aztán odaírja, és aztán megsértődik, igen, aztán kommentel, visszakommentel, egyre izgalmasabb. Szegény pedagógusok csak kapkodják a fejüket, hogy milyen ilyen viharok zajlanak egy ilyen szülői csoportban. Nagyon izgalmas, ki lehet elemezni egy szociológusnak.
4: Igen, és a legnagyobb visszavágás és a fenyegetés szerintem akkor hangzik el, amikor jó, akkor én nem megyek, jó?
2: Vagy
4: jó, akkor én nem adom be az összeget. Úgyhogy ez a kettő az, ami nekem rémlik így, hogyha voltak szülőértekezletek, vagy édesanyám jött haza és elmesélte így a dolgokat, hogy voltak. Mondjuk a mi esetünkben, a mi osztályunkban nem voltak ilyen különleges, óriási nagy problémák.
2: Másik generációval kincsem.
4: Igen, ez egy teljesen másik generáció. Arról tudom, hogy azért meg kellett konkrétan beszélni, milyen, milyen legyen a függöny, vagy milyen legyen a szoknyánk, vagy stb. És de hogy akkor verekedés, vagy egymás hajcibálása se volt, de még hogy igazából egymásra se szóltak rá, hanem teljesen meg tudták oldani konfliktus nélkül ezeket a problémákat.
2: Én el tudom képzelni azt, hogy ma rengeteg szülnek van ideje foglalkozni a gyermekének a lelki világával, a színvilágával, a ruhavilágával, a minden világával. Egyszerűen ráállt arra, hogy menedzseli a saját kishercegnek vagy kishercegnőnek képzeleti gyermekét, és ezért ebből vannak az ilyen szituációk, hogy
4: hú.
2: És ugye, amikor odaérünk, hogy ballagás ünnepség, akkor már mindjárt tele van mindenkinek a bizonyos cipője, és ott durranhatnak el ezek a lufik, ezek az idegszálak, és ott történhetnek meg ilyen jellegű szituációk, hogy konkrét rendőrt kell hívni, mert hozzávágtuk a Jucikához a széket, mert az ő gyermekén nem olyan, nem tudom, smink lett a végén, mint amit megbeszéltünk a csoportban.
4: Ülök és gondolkodom, volt egy korábban egy hírünk, hogy azt hiszem óvodás családok, hogy óvodásoknak a családtagjai balhéztak úgy össze, hogy tetlegességig fajult a dolog. Hát igazából egyik szituáció sem tudom elképzelni sem, hogy óvodás korszakban mi az, amit össze lehet veszni a két családnak, de igazából a ballagás során sem feltétlenül tudom elképzelni ezt a szituációt, de hát reméljük nem is kell majd ezt elképzelni.
2: Írjátok meg, mit gondoltok erről, volt-e már ilyen jellegű szülői konfliktus a csoportokban, osztály találkozók alkalmával, ilyen ballagás szervezéses meetingek alkalmával, örömmel veszük a kommenteket. 11 óra 23 perc van, és kicsit az oktatásnál marad a teljesen elvívva szót, egy másik története. Kijevben volt egy oktatással, tankönyvkiadással az oktatás kisebbségi nyelveken való rendszerek a megreformálásáról szóló konferencia, és e kapcsán a helyszínen jártak több iskola delegációja, és e kapcsán meghívott vendégünket várunk stúdium kerekasztalához.
4: Méghozzá Zseltva Ivesdel MS érkezik hozzánk, a Perekszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatója.
2: Menjünk ki zenével tovább, itt az FM 92.1-en a különködés keddi adása, 11 óra 24 perc van.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
2: 11 óra 35 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, a különködés műsorra szól ez a keddi adásunk, és hogy ígértük, egy újabb témával megyünk tovább.
3: Itt van velünk a stúdióban Zsátvai Vesdel MSE, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatója. Szihagyni známó stúdjé Zsátvai Vesdel MSE, direktor Káberi Hívszkó Liceu Imenyi Lajosa Kossutha. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Nagyon szívesen tettem.
2: Egy nagyon nagy, magas szintű, kimondottan a több nyelvű oktatás felépítéséről, annak kérdéseiről, iskoláknak a szerkezetéről, a tankönyvkiadásnak a működéséről és ilyen nyelvű kérdésekről szólt egy szakmai konferencia Kijevben, ahol meghívást kapott többek között. Mit kell tudnak a konferenciának a hátteréről? Nagyon magas delegációk voltak, és szinte Ukrajna minden kisebbséget képviseltette magát.
4: Ez így van. Május 19-én liceumunk igazgatóságának lehetősége nyílt részt venni egy fórumon, ahol amit közösen Ukrajna Oktatási és Művelődési Minisztériuma és az Európai Tanács együtt szerveztek, a nemzetiségi kisebbségi oktatásnak a hétköznapjairól, a mindennapjairól, a kérdéseiről, problémáikról, tankönyveikről, tankönyveinek megírásáról és kiadásáról, és külön volt egy rész, ami az úgynevezett NUS, vagyis új oktatási rendszerben lévő, felmerülő esetleges problémák, vagy pedig a tankönyveknek, ugye a gyerekekre szabása szempontjából nagyon-nagyon fontos, mivel ez ugye egy másféle oktatás, és itt a gyerekhez is másféle módon kell hozzáállni. És ezen a fórumon rengeteg olyan képviselő volt ott, akik tényleg tehetnek, tehát például Oxen Lisszovej oktatásügyi miniszter, aztán a NUS főosztályának minden vezetője jelen volt. Jelen voltak az Európai Tanács képviselői, és más miniszteri beosztásban lévő szakemberek, akik közvetlenül a nemzetiségi oktatásért felelősek. Tehát valahogyan kapcsolódnak a nemzetiségi oktatáshoz. Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk, és a kárpátaljai magyarokat képviselhettük. Egy asztalnál ültünk a cseh, a szlovák, a moldáv és a román kisebbség tagjaival, akik szintén Kárpátaljáról érkeztek, de jelen voltak még nagyon sok mások is. Jelen voltak például görögök, jelen voltak krimitatárok, jelen voltak bolgárok és gagaúzok is. Ami gondolom elég meglepő, mivel ez a nyelv ez eléggé ismeretlen a számunkra. És nyílt párbeszédben megbeszélhettük egymással, tehát az aktuális problémáinkat, vagy pedig a felmerülő kérdéseinket, és rá kellett, hogy jöjjünk, hogy nagyjából ugyanazokkal a problémákkal küzdenek ők is, amivel mi. Lehetőségünk volt ezt tulajdonképpen ilyen szakmailag egy kicsit megnyugtatásképpen ugye egymást támogatva megbeszélni a minisztériumi dolgozókkal is. Azon kívül ez egy nagyon nyitott fórum volt, és a linkeket rengeteg mindenhová kiküldték az oktatásügyi vezetőknek, akik továbbíthatták akár az intézményeikbe, és tehát élőben ment az adás, és lehetett feltenni a minisztereknek, vagy pedig az ott lévő képviselőknek, bárkinek kérdéseket, amire ott választ is kellett adni. Tehát egy ilyen igazán európai szellemű, jellegű találkozó volt, ami egy oktatásba is átment, mert tulajdonképpen a második részben szó volt a tankönyvek írásáról, ahol rengeteget beszéltek arról, hogy ugye az identitás, a kulturális örökségünk megérzése mennyire nagyon fontos, mondjuk akkor, amikor egy tankönyv meg van írva.
2: Beszéljük itt az intézménynek a kapcsolódásáról. Azt fontos, hogy megjegyezzünk, hogy több olyan projektben van benne, amely pilot projekt, és igazából gyakorlati terepként ott van, és valamilyen formában próbálja ezt az újítást, ezeket a reformoknak a végrehajtási részében ott lenni és teret adni ezeknek.
4: Igen, tehát a Kossuth Líceum, mi mindig egy ilyen intézmény vagyunk, nem félünk a kihívásoktól, erősek vagyunk, és örülünk annak, hogy együttműködhetünk, és nagyon gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy ugye rajtunk próbálnak ki, vagy rajtunk apróbálnak dolgokat, és több könyv apróbációjában is részt vesz a liceumunk, és többek között ugye a 5 évvel ezelőtt elinduló európai integrációs projektnek, amit annak idején ugye a Pedagógus Szövetség indított, ott is a legelsők között voltunk, de azelőtt is, tehát különböző ilyen kísérleti jellegű, tehát projektekben folyamatosan részt veszünk, mivel jelentős létszámú diákkal rendelkezünk, és ugye szívesen szoktunk hát állást foglalni, és tényleg jelen lenni ezekben a dolgokban. Ez azért ki szeretném jelenteni, hogy rengeteg plusz munkával és felelősséggel jár egy ilyesmi.
3: A fórumon elhangzottak alapján milyen a nemzeti kisebbségeknek jelenleg az aktuális helyzete, hiszen rengeteg kisebbség képviseltette magát, nagyon sok beszélgetés elhangzott, voltak-e közös nevezők?
4: Igen, voltak, tehát megegyeztünk abban, hogy minden kisebbség nagyon fontos, és hogy minden kisebbségnek a fennmaradásáért tenni kell, és ezt csak a minisztériummal együtt lehet közösen megoldani ezeket a problémákat és ezeket a kérdéseket. Nagyon nyitottak voltak, és hát reméljük, hogy lesz folytatása, és a Kossuth Líceum is aktívan szeretne részt venni majd a folytatásban, és tulajdonképpen abban, hogy valósuljanak meg azok a megnevezett problémák, amik jelen vannak a hétköznapjainkban.
2: Nevezzük meg ezeket a problémákat, milyen területeket vizsgáltak, és milyen probléma felvetések jelentek meg a kisebbségek részéről?
4: Tehát beszéltünk arról, hogy az anyanyelvi, a magyar nyelvi oktatásra jó lenne, hogyha több óraszám lenne megadva, tehát ez nagyban segítené a munkánkat. Beszéltünk abban, hogy arról, hogy ugye a tankönyvek, amik meg lesznek írva erre az új iskola rendszerre, és itt nem csak az anyanyelvi könyvekről beszélünk most, hanem az ukrán könyvekről, hogy jó lenne, hogyha tényleg a valós, itteni embereknek a nyelvezetét vennék alapul vennék azt, hogy mi otthon magyarul beszélünk, alapul vennék azt, hogy hogyan tehát a történelmi és a kulturális fejlődésünk az tükröződjön tulajdonképpen ezekbe a tankönyvekbe.
2: Óriási kérdés ez, hogy hogyan tud egy magyar iskolában egy magyar hajkú gyermek megtanulni a saját anyanyelvén nagyon sok mindent, és az államet is elsajátítani, úgyhogy nem hasonlít az államnyelve az anyanyelvére, ami egy más esetében a délszláv, keleti szláv nyelvek esetében nem annyira probléma, és nem ekkora széles árok. Ebben a kérdéskörben sikerült valamit felvetni, hangzottak el, hogy ez egy fontos kérdés, mert ugye, ha mondjuk egy horvátnak kell megtanulni ukránul, az is sokkal könnyebb feladat, mint egy magyarnak ukránul, mert ugye teljesen más szintről indulnak el, és a kisebbségünknek egyik fontos kérdés az államnyelv megtanulása, és a módszertan a legfontosabb, ami már évek óta hangzott.
4: Ez így van, viszont itt konkrétan egy kisebbségre nem volt rávilágítva, hanem mindegyikről szó volt, tehát ilyen átlagban véve, tehát nem emeltek ki bizonyos kisebbségeket, mert akkor ugye tulajdonképpen nagyon sokan voltunk, még egyszer kihangsúlyozom, hogy minden kisebbség, ami csak megtalálható Ukrajnában, az jelen volt, tehát ők ilyen globálisabban próbáltak meg ehhez a kérdéshez hozzáállni, viszont ez így van, sokkal nehezebb egy magyar gyereknek megtanulni ukránul, de nem lehetetlen. Tehát a hozzáállás és ugye a jó oktatás, a minőségi oktatás, ez rengeteget jelent, és hát remélem, hogy ebben mi partnerek velünk, és tényleg odafigyelünk arra, hogy intézményünkben azért a gyerekek felkészültek legyenek, és az oktatásuk az megfelelő szintű legyen.
3: A konferencián hangsúlyos volt a nyelvi esélyegyenlőség. Az elhangzottak alapján a tervek szerint mennyire fog ez majd a jövőben megvalósulni?
4: Mindenképpen szeretnék, hogyha megvalósulna, és szó esett arról is, hogy mindenképpen azon lesznek, hogy mondjuk a úgynevezett NMT-n, vagyis a Nemzeti Multidisziplináris Teszten, ami ugye a mostani diákjaink érettségie, tehát hogy a jövőben majd mindenképpen szeretnének lehetőséget adni az anyanyelvi megmérettetésre is. Tehát arra, hogy ténylegesen jelen legyen egy magyar nyelv irodalmi rész is ebben a tesztsorozatban.
2: javítani az esélyeket összesítve biztosan. Beszéltük a tankönyvkiadásnak a kérdéséről. Milyen irányokat határoztak meg, milyen irányokról beszéltek ebben ezben a területben?
4: Na hát tulajdonképpen ugye ők próbálták az ottani kisebbségeket rávenni arra, hogy az lenne a legoptimálisabb, hogyha az adott kisebbség magának írná meg ezeket a tankönyveket. Ez azért nagyon fontos, hogy az adott kisebbség, ahogy mondtam, nyelvi, kulturális problémái érintve legyenek. Hogy például az itteni tankönyvekben akkor a dobronyi tájszólás kicsit jelenjen meg, vagy pedig mondjuk a beregi, vagy pedig a szatmári mintázat, az legyen a gyereknek megszokott. Tehát a kalocsai, vagy pedig mondjuk a matyó mellett.
2: Jogos felvetések, ezek ilyen a helyi ismeret és a helyi szellem az van, jöjjön át a tankönyveinkben. És beszéltünk folytatásról, milyen folytatást ígérnek, milyen megvalósítási lépcsőkről hangzott.
4: Hát mindenképpen szó. Azt mondták, hogy ők ezt nem szeretnék ennyiben hagyni, és hogy remélik, hogy a pozitív folytatásban jelen leszünk. Így záródott a kievi konferenciánk. Tehát egy nagyon hosszú konferencia volt, tehát reggel 9 órától délután 4-ig tartott.
2: Örülök egyébként a kezdeményezésnek, mert azért mindenképpen jövőbe tekintő dolog ez, és rengeteg feladat van, amit ilyen jellegű találkozók hoznak közelbe a megvalósuláshoz. Sok erőt és áldást kívánok az életére, munkájukra, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
4: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a Pulzus Rádiónak, hogy ilyen aktívan részt vesznek az oktatási kérdésekben, és nyomon kísérik, mert hogy én úgy gondolom, hogy mindenki így vagy úgy kapcsolódik az oktatáshoz, és a hétköznapjainkhoz, az akadálytalan haladásunkhoz szükség van arra, hogy ilyen módon az emberek tájékozódni tudjanak, és az újdonságokról, a lehetőségekről hírt halljanak. Köszönjük szépen!
2: Mi köszönjük!
3: Mi köszönjük! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Zsátvai Vesdel emesével, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatójával beszélgettünk.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Hát, hölgyeim is, lassan a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el a mai keddi adásunk végén. Ez érkeztünk a háttérben Trambulin, Roy és Ádám, egy igazán nyárpesdítő zenéje, viszont a Trambulin igazán ártalmas a fogaknak, és persze a gyerekegerincének is, most zárója.
3: Így van. Hát és mielőtt a megszokott műsorunk végéhez érnénk, még szeretnénk egy nap gondolatával lezárni a mai napot, hogy a holnapot azt frissen kezdjük. Vannak olyan napok, amikor az ég szürke, de ez nem jelenti azt, hogy a nap örökre eltűnt.
2: Olyan szép volt. Ehhez egy telefonszámot mondok. A Kárpátai Lelki Esőségi Telefonszolgálatnak az adás telefonszámát mondom. 095-600-805, 097-600-805. Hát a fájó búcsú pillanatával búcsúzunk. Ha Isten megtanulhatunk, hogy holnap visszatérünk 10 és 12 óra között a szerdai különkedés műsorunkra, és várunk vissza meneteket a nap 24 órájában a rádió készülékén.
3: Így van, úgyhogy tartsatok velünk a további napokban, hetekben.
2: Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Oleszkó György
3: és Birta Zoltán.
2: Isten velünk, sziasztok!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsuk, hogy csám, dovassó, váj, novenes sportol. A Beregszáni Joker sakk szakkör növendéke Virág Kovács bronzérmet szerzett a 8 év alatti lányok klasszikus sakk ukrán bajnokságán. A fiatal sakkozó a torna során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és teljesítette a második sportminősítés követelményeit is. Virág Kovács sikere fontos eredménye a beregszázi sakk éle számára, és ismét megerősítette a régió fiatal sportolóinak magas szintű felkészültségét. Vuhovanka Šáchová Hurtka Joker z města Berhova, Vira Kovács stala bronzovou prozárkou čempionátu Ukrajiny klasičných šachů se reduce do 8 roků. Juná sportsmenka prodemonstrovala stabilní hru protěhom turnýru ta vykonala normativ druhého sportivního rozřadu. Úspěch Víry Kovaľ stal vahomým rezultátem dla berhivského šachového seriálu ta potvrdil vysoký rýbeň podhotovky juných sportsmenů regionu. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 13. fordulója tele volt érzelmekkel és meglepetésekkel. Nagyszőlős egy drámai mérkőzésen egy kiállítás és a lelátón történt incidens miatt kényszerű szünet ellenére is kiharcolta a fordítást és a győzelmet a Munkács ellen. A nagyszőlősi csapat ezzel megőrizte vezető helyét. Az ördalmai lider a hosszabbításban mentett pontot a Borsó ellen egy olyan összecsapáson, ahol a

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket a Határtalan magazin mai adásában. Bekfi Mária vagyok. Műsorunkban ezúttal egy különösen megható közösségi alkalomba pillantunk bele, amely Jánosiban valósult meg, az Anyák napi csendes délutánba. Egy olyan rendezvénybe, ahol az ünnep nem csak a külsőségekről szólt, hanem a lélek csendjéről, az együtt eltöltött időről és a hála kifejezéséről is.
1: Az alkalom vasárnap délután 3 órától kezdődött, ahol énekszóval kezdtük az alkalmat, majd jó magam tartottam egy áhítatot, és ezután Jánosi gyerekek szolgálata következett, ahol egy mosolygós kis történeten keresztül pillanthattunk be az édesanyák valós életébe, ahol kiderült, hogy egy édesanya az nem csak egy ember, hanem egy igazi szuperhős is.
0: Az anyaság tisztelete, a családok megerősítés és a közösség összetartó ereje állt a középpontban azon az alkalmon, amelyen generációk találkoztak, és ahol az ige, az énekek és a személyes bizonságtételek is megszólították a jelenlévőket. Hogy pontosan milyen gondolatok hangzottak el és hogyan élték meg ezt a szép délutánt a résztvevők, mindjárt mutatjuk. Tartsanak velünk!

és most jön a lényeg, hogy enyém volt, és én tiéd, és mondjuk újra,

0: Jézus Krisztus, és én tiéd.
1: Anyák napi csendes délutánra gyűltek össze május 10-én a Jánosi Református templomban a Várajai kiskörzet nő tagjai. A találkozóra több településről, Munkácsról, Gutról, Gátról, Fornosról, Dercemből, Beregrákosról, Izsnyétéről, Balazséról, Nagybégányból és Dédából is érkeztek asszonyok, édesanyák és nagymamák, hogy közösen töltsenek el egy lelki feltöltődés nyújtó délután. Az alkalmon igehirdetés, dicsőítés, előadás és szeretett vendégség is várta a résztvevőket. A rendezvény céljáról, üzenetéről és közösségformáló erei és közösségformáló erejéről Fodó Anett, a Jánosi Gyülekezet hitoktatója számol be rádiónknak. Milyen gondolat mentén szervezték meg az idei anyáknapi csendes délutánt?
2: A Beregi Református Egyházmegye Nőszövetsége egy olyan koncepciót dolgozott ki, amelyben az volt a terv, hogy minden évben édesanyák hetéhez, édesanyák napjához közeli hétvégén rendezzünk kiskörzetenként egy csendes délutánt. Az idei évben a Várajja kiskörzetben Jánosi adott helyet ennek az alkalomnak, amelyet május 10-én szerveztünk meg. Nagyon jó volt, nagyon áldott alkalmon vehettünk részt, ahová közel 160 édesanya, nagymama, nőtestvér jött el. Az alkalom vasárnap délután 3 órától kezdődött, ahol énekszóval kezdtük az alkalmat, majd jó magam tartottam egy áhítatot, és ezután a gyerekek szolgálata következett, a Jánosi gyerekek szolgálata következett, ahol egy mosolygós kis történeten keresztül pillanthattunk be az édesanyák valós életébe, ahol kiderült, hogy egy édesanya az nem csak egy ember, hanem egy igazi szuperhős is, akinek az érdemjegye az valóban egy hatalmas ölelés és sok-sok puszi. Ezt követte Pál Irén lelkipásztorasszonynak az előadása, valamint az a Kriszenekar ének szolgálata, ami tényleg egy hatalmas áldás volt, és így volt kerek ez az egész alkalom. Ezt követően pedig az áldásvétel után a szeretett vendégségre került sor a helyi gyülekezet parókiáján, ahol a helyi asszonyok, a gyülekezet nőtestvérei nagy szeretettel készítették a vendégeknek a nem csak lelki, hanem testi eledelt is. Így lehetőség nyílt a közös beszélgetésre, a hitmélyítésre, a rég nem látott találkozásokra, és ez tényleg olyan jó volt látni, hogy valóban ennek van értéke, erre van igény, és feltöltődve mehettünk mindannyian el az otthonainkba, és bízom abban, hogy tovább tudjuk adni azt a lelkörökséget, amit mi is kaptunk, és a gyerekeink jövőben majd ezt fogják látni rajtunk, amit mi is megélünk, és legyen így, hogy a képmutatás nélküli hit maradjon meg bennünk példaként.
1: Azért egy ilyen nagy horderejű ünnepségnek bizonyára van egy olyan fő üzenete, amelyet szerettek volna az áhítatokon és előadásokon keresztül is átadni az édesanyáknak és a résztvevőknek. Mi volt ez az üzenet?
2: Az anyáknapi csendes délutánnak egységes témakört adtunk meg, melynek a témája anya, mint lelki örökség továbbadója. Mivel az egyház kerületünkben a magvetés éve a missziói terv, illetve a magvetés éve köré fonódik minden, ezért mi is mindenképpen úgy szerettük volna, hogyha olyan témakörben tudunk gondolkodni, ami ezt elősegíti. És édesanyaként valóban magvetést végzünk gyerekeink körében, de nem csak édesanyaként, hogy akár pedagógusként, óvónőként, vagy olyan szakmában dolgozunk, ahol körbevesznek bennünket. Nem csak gyerekek, hanem körülöttünk lévő emberek, ahol magot tudunk hinteni, az ige magvait tudjuk hinteni. Tehát a fő koncepció ez volt, a fő téma ez volt, hogy mit tud egy anya lelki örökségként tovább adni. Mind az áhítat, mind pedig az előadás erre épült, és így szerettünk volna egy egységes, csendes délutának egy egységet adni. Szokás, vagy illetve mindig úgy szervezzük le a kiskörzetenként ezeket az alkalmakat, hogy kiskörzeti nőszövetségi elnököket, lelkésznőket, lelkésznéket, nőszövetségi munkatársakat összehívjuk, meg beszélgetünk velük, és akkor ötletelünk, hogy hogyan is lehetne színesebbé, illetve áldottabbá tenni ezt az alkalmat. És így jött, hogy a kiskörzetünkben több lelkésznő is van, így kicsit egyértelmű volt, hogy őket kérjük fel majd, hogy előadásként szóljanak ebben a témakörben néhány szót. Pál Irén beregrákosi lelkipásztorasszony volt az, aki az előadást tartotta, ahol valóban nem csak arra világított rá, hogy milyen pozitív örökségeket tudunk átadni gyermekeinknek, a jövendő nemzedéknek, hanem bizony negatív örökség is létezik. De ebből van kiút, ezt meg tudjuk akadályozni, el tudjuk vágni ezt az örökített mintát, hogyha ez nem jó. Ez nagyon fontos volt. Az áhítatót én tartottam hitoktatóként a Jánosi gyülekezetben, szintén arra helyezve a hangsúlyt, Isten azt helyezte az én szívemre is, hogy visszaemlékezve miből jövünk, tehát azokat az élményeket, amit édesanyánktól, nagymamánktól, akár a dédmamánktól kaptunk, azokat a pozitív dolgokat, gondolatokat, hozzáállást, ahogyan Timóteus is ezt tapasztalta az édesanyjától, a nagymamájától, hogy ez a képmutatás nélküli hit maradjon meg mindig bennünk, akármilyen körülmények között vagyunk is, mert ez segít át bennünket a nehéz időszakon, ahogy átsegítette akkor Timóteust, illetve az ő szüleit abban a nehéz korban, ugyanígy bennünket is, és amit tanultunk, azokat az értékeket, azt ne hagyjuk el elveszni, hanem igenis megéljük ezeket, akárhová kerülünk a nagyvilágban, mert nem a félelem lelkét adta az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
1: Mit jelentett a gyülekezet számára, hogy több mint 160 nőtestvér együtt lehetett ezen az alkalmon?
2: A Jánosi templom már nagyon rég volt így tele, ahogyan ezen a délutánon is egyszerűen felemelő, egyszerűen el sem lehet mondani azt az érzést, amikor annyi ember, annyi nőtestvérrel együtt tudtuk dicsérni az Urat, és együtt tudtunk imádkozni, és átérezni azokat a dolgokat, a gondolatokat, amelyek az előadásban hangzottak el. Ennek a fokozását a krízzenekar tetőzte be, amikor is olyan lélek melengető és lélekemelő dicséretekkel tudta megerősíteni bennünk az Istenhez való kapcsolódásunkat, a dicsőséget, a dicséretet az Isten felé, hogy valóban feltöltődve tudtunk kijönni a templomból. És én úgy fogalmaztam meg akkor, hogy egy annyira egy kerek egész volt ez az egész délután, hogy csodálatos volt ezt megélni, hogy az Isten lelke valóban ott munkálkodott mindannyiunkban, akár az énekszóval, akár az előadáson keresztül. Úgy gondolom, nagyon fontos nőként, ugye mi talán főleg igényeljük is a közösséget, a beszélgetést, és fontosak az ilyen alkalmak, ahol tudunk nem csak az ige által épülni, mert ez is nagyon fontos, hanem átadni egymásnak is a hit tapasztalatokat. A szeretett vendégség alatt jó volt megfigyelni, hogy rég nem látott ismerősök találkoztak, beszélgettek, felszabadult volt a hangulat, hála az Úristennek az idő is jó volt, ezért tudtunk kint is a parókia udvarán is beszélgetni, és valóban ez egy felemelő érzés, illetve egy olyan töltekezés volt, amit én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig magunkkal viszünk, és ebből tudunk majd építkezni, hiszen a mindennapjainkban azért ritkák, vagy nem túl gyakoriak az ilyen alkalmak, ugye anyák napja is egy évben csak egyszer van, és ugye bizony az anyáknak azért nem könnyű minden nap a gyerekeiket nevelni, vinni, hozni, főleg, hogyha nincs segítség, vagy távol van a párja az embernek. Ezért ez tényleg egy olyan különleges alkalom, amire úgy gondolom, hogy van igény, szükséges, hogy így is megtapasztaljuk ennek az áldását.
1: Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől az alkalmat követően, mert azért itt több mint 160 nőtestvérről beszélünk, akik jelen voltak a gyülekezetben.
2: Visszajelzésekből ítélve arra a következtetésre jutottunk, vagy jutottam, hogy szükség van ilyen alkalmakra, hogy igény van rá, átgondolva, tényleg megszervezve, és olyan témakörökben gondolkodva, amik valósan érintik az édesanyákat. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hogy nagyon sok embert meg tudtunk így szólítani, visszaemlékeztetni őket a gyerekkorukra. Egyébként erről kaptam is visszajelzést, hogy volt, aki visszaemlékezett az édesanyjára, a nagymamájára, hogy miket tanult akár tésztát gyúrni, vagy dagasztani, vagy akár milyen lelki örökséget mit kapott az ő felmenőitől. Úgyhogy valóban egy pozitív visszajelzés volt mindenféleképpen. És kiskörzetenként nagyon fontos, hogy közösen tudtunk dolgozni, így a kiskörzeten belül is ugye Jánosi adott helyet ennek az alkalomnak. Bereg Rákosról jött az előadó, a Guti gyülekezet biztosította az igéskártyáknak az elkészítését, úgyhogy valóban ez egy közös munka volt a gyülekezetek, kiskörzetek gyülekezeteinek a számára, és én bízom abban, hogy nagyon áldásos is lesz közeljövőben, és ez fog folytatódni továbbra is.
1: A jánosi református templomban megtartott anyák napi csendes délután nem csak lelki megerősödést, hanem közösségi találkozást is jelentett a résztvevő asszonyok számára. Az együtt énekelt dicséretek, az igei üzenetek és a kötetlen beszélgetések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlévők feltöltődve térjenek haza. Mindenről Fodó Anett hitoktató számolt be nekünk. Az ilyen alkalmak nem csak emléket, hanem lelki feltöltődést is adnak mindazoknak, akik részesei lehetnek. Köszönöm, hogy velünk tartottak a Határtalan magazin mai adásában is. Találkozunk legközelebb is, addig is minden jót kívánok Önöknek. Áldást, békességet!
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
4: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
5: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
6: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: wanna talk about.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlókacsám, Dovassó Jóvány, Novenes Sportó. A Beregszádi Joker sakszakkör növendéke Virág Kovács bronzérmet szerzett a 8 év alatti lányok klasszikus sakk ukrán bajnokságán. A fiatal sakkozó a torna során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és teljesítette a második sportminősítés követelményeit is. Virág Kovács sikere fontos eredmény a beregszázi sakk éle számára, és ismét megerősítette a régió fiatal sportolóinak magas szintű felkészültségét. Bohovanka Sáhovó, Hurtkár Joker, Zmista Berhová,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csámdavasső Vájnovene Sportról. Rendkívüli futballhét áll a szurkolók előtt, hiszen az elkövetkezendő napokban gazdára talál az UEFA Konferencia Liga és az UEFA Bajnokok Ligája idei trófeája is. Az európai klub szezon a végjátékához érkezett, négy top csapat harcol az aranyérmekért. Május 27-én szerdán Lipcsében dől el, kiül fel a Konferencia Liga trónjára. A döntő különlegessége, hogy mindkét finalista, a Crystal Palace és a Rayo Vallecano története legnagyobb európai sikerére készül. A trófea elnyerése mellett a győztes automatikus főtáblás helyet kap a következő szezon Európa Ligájában. Május 30-án szombaton a világ szeme Budapestre szegeződik. A címvédő Paris Saint-Germain és a 20 év után visszatérő Arsenal csap össze a klubfutball csúcsán. Helyszín a budapesti Puskás Aréna. Kezdés 18 óra. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, az UEFA a szurkolók kényelme érdekében a korábbi évekhez képest korábbi időpontra tette a kezdést. Na bolivani kövcsikáj az vicsájni futbolni történjár zsanéból és semmit nyámú vizsnicsicja, Володарицю річних трофеїв Ліги конференції та Ліги чемпіонів УЄФА. Європейський клубний сезон вийшов на фінішну пряму. Чотири топ-команди борються за золоті медалі. У середу 27 травня у Лейпцигу вирішиться, хто зійде на трон Ліги конференції. Особливість фіналу полягає в тому, що обидва фіналісти Crystal Palace та Rayo Vallecano готуються до найбільшого європейського успіху у своїй історії. Окрім здобуття трофею, переможець отримає автоматичне місце в груповому етапі Ліги Європи. У суботу, 30 травня, увага всього світу буде прикута до Будапешта. Чинний чемпіон Парі Сен-Жермен та Арсенал, який повертається після 20-річної паузи, зійдуться в битві на вершині клубного футболу. Місце проведення – Пушкаш Арена. Початок о 19:00 за київським часом. Як ми раніше повідомляли,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Iodin FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a gyerek szájcímű műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

A most következő mese az Üveghegy meseíró pályázatra érkezett be hozzánk. Fogadjátok nagy szeretettel! Brekóczki Domokos Evelin. Mese az ébresztő óráról. A tél lassacskán összetörte fehér takaróját, és készült búcsút venni a tájtól. Egy-egy helyen ugyanott maradtak az elnyűtt takaró foszlányai, de már előbb bújtak az első friss zsenge fűszálak, és ismét kezdett színbe borulni a világ. A napocska vidáman mosolygott le az égről, alig várta, hogy ismét találkozzon az eddig mély álomban szendergő természettel. Ahogy besurrantak az első napsugarak az ablakon, az ébresztő óra is felriadt a tálmából, és sietve kezdett bele dalába. Csör, csör, csör, énekelte. Jó reggelt, világ! Csör, csör! Aliz minden reggel erre a dalra ébredt. Nagyot nyújtózkodott ágyikójában, majd ledobva takaróját. Készülődni kezdett, és ilyen szép tavaszi napon egy percet sem vesztegethet el. De nem mindenki kelt ilyen vidáman. Mojci a medve és Zsörti a zsiráf, akik Aliz játszó pajtásai voltak, zsörtölődve húzták fejükre a takarót. Nem hiszem el, hogy ez az óra ilyen kora reggel tud ilyen lármát csapni, duzzogott Mojci. Csör, csör, egyre csak azt kiabálja, pedig milyen szívesen aludtam volna még egy kicsit, panaszkodott Zsörti is. Az ébresztő óra szomorúan elhallgatott, bántotta, hogy kisbarátai ilyen csúnyán megsértődtek miatta. Mojci, hallasz? Súgta a takaró alatt Zsörti. Igen, mivel ez a nagy szájú óra felébresztett, már jól hallak, válaszolta Mojci. Neked olyan szép hangod van, folytatta Zsörti. Milyen kellemes lenne, ha a te dalodra ébredhetnénk. Igaz, büszkélkedett Mojci. De mit lehet kezdeni ezzel a mindig hangos ébresztő órával? Nekem van egy jó ötletem, majd később elmondom neked is. Aliz közben elkészült és vidáman terítette meg asztalkáját, melynél körbeültette barátait. Finom teát és lekváros kenyeret szolgált fel reggeliként. Az asztalnál helyet foglalt Zsörti, Dujci, Paci a hintaló, Panka doktor, a baba, Géza a nyuszi,

0: és Hápi a kis sárga kacsa. Anya megengedte, hogy reggeli után kimenjünk az udvarra játszani, közölte boldogan Alice. Persze csak, ha mindenki megígéri, hogy jól viselkedik, tette hozzá. A kis csapat újjongani kezdett. Nincs is jobb egy ilyen szép tavaszi napon, mint a szabadban futkározni, versenyt futni a simogató tavaszi szellővel, és melengetni az arcunkat a kedves napsugárban.
1: Ide figyelj, mondom a tervet.
0: Húzta oldalra Zsörti Mojcit, nehogy valaki meghallja, mire készülnek.
1: A kert végében építettük azt a nagy hóembert, viszont ő már elutazott más vidékre telelni, mert nem szereti a tavaszi meleget. Az a hangos ébresztő óra nem tud erről, hisz mindig csak a szobába áll, és a hóembert is csak az ablakból látta. Mondjuk neki azt, hogy világgá ment a hóember, és segíteni kell megtalálni. Így míg mi játszunk, addig ő a kert végében bujkál majd, és mikor indulunk befele, ott marad.
0: De Zsörti, kiáltott rá Mojci, mégsem hagyhatjuk, hogy szegény kimaradjon. A tavaszi esték nagyon hidegek, baja eshet.
1: Ne félj semmit, anya minden nap körülnéz az udvaron, és összeszedi a kimaradt dolgokat, be fogja hozni, de hogy ne zavarjon minket a pihenésben, biztos kihagyja a konyhában. Akkor aztán majd a te hangodra ébredhetünk reggel.
0: Ő meg majd csörögjön ott magának, úgysem halljuk.
2: Barátom, te zseniális vagy. Csináljuk.
0: Alice felvette a kabátját, és pajtásait is felöltöztette, nehogy megfázzanak. Virágos gumicsizmát húzott a lábára, és a kis csapat sietett az udvarra. A Mojci és Zsörti hátra maradt, mondván, menjenek nyugodtan előre, ők még megigazítják a bevetett ágyukat.
3: Te ébresztő óra,
0: szólt Zsörti.
4: Nagy bajban vagyunk.
0: Mi a gond? Felelt csendesen az óra.
1: Emlékszel a hóemberre, amely az ablakon keresztül integetett neked? Képzeld, ma reggelre eltűnt. Világgá ment. Meg kell keresnünk. Biztos nem jutott messzire.
0: Hogy segíthetnék nektek?
1: Gyere velünk az udvarra. Három irányba indulunk, és megkeressük. De ne szólj senkinek. Nagyon szomorúak lennének a többiek.
0: Rendben. Szívesen segítek. Jaj, nagyon aggódom a hóemberért. Merre lehet?
1: Siessünk.
0: A két bajkeverő a kert végébe kísérte az órát.
1: Te jobbra mégy keresni, én balra, Mojci pedig megnézi a ház körül,
0: adta ki a parancsot Zsörti. Rendben, megígérem, hogy minden bokrot jól átnézek, és mindent megteszek, hogy megtaláljam, mondta az óra. De ahogy az ébresztő óra útnak indult, Zsörti és Mojci összekacagtak a háta mögött, és már szaladtak is a többiekhez játszani. Nagyon jól érezték magukat, előbb fogócskáztak, majd hintáztak, később Alice egy nagy meleg kockás pokrócot terített a földre, és finom uzsonnát hozott. Körbeültek, mind megették, és játszhattak tovább. Később anya szólt, hogy ideje bemenni. Színes ceruzát és rajzlapot vett elő, és a szoba melegében továbbra is jól érezte magát a kis csapat. De nem mindenkinek volt ilyen jó napja. Szegény ébresztő óra a kert végében keresett, kutatott.
5: Hóember! Hóember!
0: Kiabálta egyre, de nem jött válasz. Ahogy az idő kimelegedett, a kertet sárborította. A kis ébresztő óra addig-addig ment, míg nem a lába, beszorult egy nagyobb sárkupacba.
5: Segítség!
0: Kiáltott ilyetten.
5: Zsörti! Mojci! Hol vagytok?
0: Anya ma is összeszedte az udvaron maradt játékokat, de a sárba ragadt kis órát nem látta a kert sötétjében. A bejátszó barátok igazán elfáradtak, a szoba is szürkületbe borult. Elérkezett az este.
6: Ideje aludni, szólt Alice.
1: Mojci, súgta oda Zsörti, sikerült a terv, Holnap biztos mindenki boldog lesz, hogy a te kedves énekedre ébredhet.
6: Én azért egy kicsit aggódok, válaszolta Mojci. Ezután mindenki mély álomba szenderedett, de ez az álom hosszabbra sikerült a vártnál. Mire Bojci felkelt, a nap ezer ága ragyogta be a szobát. Riadtan kezdett bele reggeli dalába.
0: Ébredjetek, jó reggelt! Ébredjetek, jó reggelt!
6: Dalolta, de a hangdallam nem ébresztette fel barátait. A napocska szomorúan nézett rá az ablakból, és Mojci megértette, milyen rossz dolgot tett.
0: Zsörti! Zsörti! Keltette barátját. Olyan buták voltunk, és gonosz dolgot tettünk. Az indalom nem képes felkelteni azokat, akik alszanak. Ha itt lenne az ébresztő óra, akit olyan csúnyán becsaptunk, már órák óta játszanának, nevetnének.
6: Zsörti is megértette, hogy tévedtek. Igenis, szükség van az ébresztő óra hangjára. Futott is a konyhába, hogy megkeresse, és bocsánatot kérjen. De nem lelte ott.
1: Csak nem! Eltűnt!
6: Ijedt meg Mojci. Ne beszéljeneket! Itt kell lennie! Szaladjunk Aliszhoz, ő biztosan segít meglelni.
1: Hiszen ő még alszik.
4: Nem tudjuk felébreszteni!
6: Sírt Mojci. Ekkor mindketten egy különös zajra lettek figyelmesek, amely az udvarról szűrődött be halkan a házba.
0: Csör, csör, csör, csör, csör,
6: hallatszott a kert végéből szomorúan az ének. Soha nem örültek még ennyire ennek a dalnak. Sietve szaladtak felé.
0: Végre, hogy itt vagytok,
6: sírt a kisóra.
0: Beragadtam a sárba, és senki nem jött segíteni. Egész éjjel itt fagyoskodtam a hidegben.
4: Sajnáljuk,
6: mondták meg bánóan mindketten. A kis órának ki volt pirulva az arca. Forró volt a homloka, és a hangja is elcsuklott. Zsörti és Mojci kisegítették a sárból, és el akarták mesélni neki az igazságot. Kérlelni akarták, bocsásson meg nekik. Már tudják, mennyire hasznos a számukra. Még ha olykor-olykor zavarónak is találták, de nagyon jól végezte a dolgát. Ám a kis óra nagyon gyenge volt. Így aztán gyorsan szaladtak vele a házba. Ekkorára a legtöbben ébredezni kezdtek, és értetlenül néztek körbe. Merre lehet az ébresztő óra? Mikor azonban Zsörti és Mojci behozta őt a szobába, szint vallottak. Elmesélték a tettüket. Elmondták, mennyire bánják.
4: Gonosz dolgot tettünk, és nagyon sajnáljuk,
6: mondta Zsörti.
4: Úgy is tudnánk jóvá tenni, hogy megbocsásson. Nagyon sajnálom, kis úr. Nagyon.
6: Tört ki sírásban. Megbocsájtok, mondta halkan az óra. Azon nyomban szóltak Panka doktornak, aki gyógyszert adott az ébresztő órának.
3: Pihenjen sokat a puha ágyban, igyon jó meleg teát, és minden rendben lesz. Meg fog gyógyulni,
6: mondta az orvos. Remélem, tanultatok a történtekből, és soha többet nem csináltok ilyen butasságot, mondta Alice szeliden a két bajkeverőnek.
4: Ma megtanultuk, hogy nem szabad meggondolatlanul cselekedni, mert a tetteinknek súlyos következményei lehetnek,
6: mondta Zsörti.
0: És nem szabad másokat megbántani, csak mert nem úgy csinálja a dolgát, mint ahogy mi csinálnánk a helyébe,
6: folytatta Mojci. Így van, mondta Alice. Mindenki értékes, és senkit sem szabad bántani, de azzal, hogy bocsánatot kértetek, és megbántátok a tettetek, bizonyítottátok, hogy tanultatok az esetből, és többet nem követtek el ilyen hibát. Aznap senki nem ment az udvarra játszani. A barátok körbeülték az ágyat. Zsörti jól betakarta a kis órát, Mojci teával kínálta. Mindenki azon volt, hogy minél előbb meggyógyuljon a kis ébresztő óra. Alice meséskönyvet vett elő, és csodálatos történeteket olvasott fel a barátainak. Ennyi volt, mese volt, füle, farka, benne volt.
7: Volt egyszer! egy mese volt.
8: Abban minden mese volt.
9: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
10: Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok! Ma a Zenesávban egy olyan előadó jön, akinek a hangja szerintem pár másodperc után felismerhető. Laura Pergolizzi, vagy ahogy a világ ismeri, LP. Egy különleges hang, egyedi stílus és jó pár olyan dal, ami már az első hallgatásra is megmarad. Most ezekből hoztam egy válogatást LP legjobb pillanataiból. Kezdünk! Pritanje radioslušačem сьогоднішньому програму музичний трек присвячуємо особливому голосу Лаура Перголізі, або як усі знають LP. Пізнаваний голос і пісні, які залишаються з тобою. Слухаємо добірку її найкращих треків. Починаємо.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

A túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.